Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.

slágert tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.

tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió.

tudósok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled!

Mennék veled fixel, te X-es vagy, én meg XXXXXXL. Beszéljetek rólam nyugodtan, az is haszon. Nem csak gyerek vagyok, tesó, nekem van is forró ez a vas, addig kell ütni. Addig három csíkes, felhúzom a csajt úgy, mint az Adidas.

0: SOS glamú napok. Na húzzatok innen, aludjatok. Kamu maluma, anyuket Bence, na meg falu napok. Tanuljatok, imádkozzatok, hogy tényleg szarú vagyok. Hazajött az uratok.
1: Sicina!
0: Napulcs!

a tévémaci nem hoz lázba, míg este is pörögnél, mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással.

összesen lehetséges mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session.

0: Ezerszerző sláger garantáltan magyar. És garantáltan fülbe mászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Hétvége megnyomom a

műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, az óra rezidense DJ Yellow.

aznap este is legyen tánc! Ez a Light Session. Este 8-tól 10-ig. A lemezjátszóknál.

szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Még egy órára. Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

este is legyen tánc! Ez a Light Session! Este 8-tól 10-ig! A lemezjátszóknál!

buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a parti. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Az agrárminiszter június 4-éig felülvizsgálja az agrárkamara szabályozását. Ma hevesebb zivatarok lehetnek a nyugati és a keleti határszélen. Esztergomban ideiglenesen áthelyezik a Knorr János utca megállóhelyet. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a Forrás Rádió reggeli híreit. Az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter június 4-éig felülvizsgálja a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvényt és az agrárkamara működését, derül ki a magyar közlönyben kedd este megjelent kormányhatározatból. A határozat szerint a kormány megállapította, hogy szükséges a kamaráról szóló 2012. évi 126. törvény és a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara működésének soron kívüli felülvizsgálata, ezért azzal megbízta az agrártárca vezetőjét. Bona Szabolcsnak ezt, valamint a kapcsolódó jogalkotás előkészítését június 4-éig kell elvégeznie. Hevesebb zivatarok alakulhatnak ki a mai napon a Dunántúl nyugati, délnyugati részein és az északkeleti határ közelében, derül ki a Hungaromet ZRT keddi veszélyjelzéséből. Elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a Dunántúlon Győr-Moson, Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém, Zala, Somogy, Tolna és Baranya vármegyékre, a keleti határ szélen pedig Borsodabaui, Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdubihar vármegyék területére. A 10 vármegyében az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szél erősödés, jégeső is előfordulhat. A Hungaromet azt is jelezte, hogy ma nagyon erős UVB-sugárzás várható az egész ország területén, az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értékát. Esztergomban ideiglenesen áthelyezik a Knorr János utca megállóhelyet a mai napon 8 órától július 9-éig. A városközpont felé 50 méterrel előrébb a városközpont irányában szállhatnak fel, dorog felé 230 méterrel visszafelé a városközpont irányában szállhatnak fel. Az érintett járatok listája megtalálható a dorogimedence.hu oldalon. Folytatódik az Életkavicsok beszélgetős sorozat Tatán május 29-én. Az est új vendége Jakabházi Miklós, ultratávokat futó természetfotós lesz, akivel Szentessy Éva beszélget majd. Az érdeklődőket 18 órától várják az Angyalok és Tündérek galériában.
0: Időjárás.
1: Ma a nap első felében sok napsütésre számíthatunk vármegyénkben, majd délután egy hidegfront hatására több felhő jelenhet meg az égen, de csak kevés helyen alakulhat ki futózápor. 27 és 32 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nálunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Tök jó, hogy visszatértél, visszaértél, és rengeteg sztorid van, úgyhogy szerintem ezt az első 4 órát, vagy első 20-at, nem tudom, meddig maradunk, de ezt úgy nagyjából a sztorizgatásokra simán ráfordíthatjuk.
2: Hát amúgy rá lehetne, ja, mert kicsit ilyen kalandos utunk volt. Úgyhogy volt egy-kettő, szerintem a legtöbb kalamaikat, tehát hogy én nyaralni voltam, tehát hogy igen, tehát ez emiatt nem voltam ugye 2 hétig.
1: Olyan 20-25 évente kivesz egy hetet.
2: Igen, körülbelül tényleg. Hát nem, tavaly nem maradt valami, nem is tudom mennyi szabad napom, szóval hogy sok. Na mindegy, és kicsit már így akkor el kellett utazni, de hát ugye ennyi kalamajka szerintem még életemben nem volt egy nyaraláson, tehát nem semmi vész, tehát hogy mindenki egybe maradt, meg túléltük, meg egészségünk, köszönjük szépen, rendben van, leszámítva, hogy egyébként, tehát nézd meg, ilyen hülye helyzet, vagy annyira már nem látszik, hol ég le az íj, és hol a kézfejem az, tehát hogy
1: de azt hogy csináltad? Most
2: hát kérlek szépen, hát mert az ember
1: pulcsiban a posztál?
2: Nem, tehát hogy, mert hogy az ember úgy bekeni magát, úgy csuklótól elkezdtem kenni. Na, tanulság, ne. Tehát, hogy kenjétek be magatokat rendesen, különösen, hogyha ha ilyen meleg helyen jártok.
1: Jó van, közel
2: nem
1: jársz
2: kapufára, az én... Kapuvára célzok még mielőtt valaki.
1: Közel jársz az én csúcsomhoz, nekem a hónajban leégés volt a legdurvább.
2: Hát azért az visz minden.
1: Mert ez fáj, mert ez dörzsölődik. Na jó, annyit mondjuk már
2: de
1: el.
2: De várj, az hogy így szétraktad magad, és
1: hello,
2: akkor úgy.
1: Hello, tengerpart, hello, sunshine, anyám. Itt vagyok, megjöttem. Az nagyon fájám. Na, annyit mondjunk el, én direkt nem hírezteltem, de ma megbeszéltem veled reggel, hogy Mexikóban jártál,
2: igen,
1: jártatok.
2: Nem fogok ezzel turnézni, meg nem vagizás, meg semmi, igen, ott voltunk.
1: Hol a rum, hol a tequila, hol a bármi?
2: Csokit hoztam.
1: Köszönjük.
2: Kóstoltam nyilván helyi italt, tehát ez azért benne van a pakliban. Annyira egyébként nekem nem.
1: Tehát nekem se, de ott mivel nyomják? Tehát ott van ebből a silver, meg van a gold, tehát fahéjasan,
2: ilyen
1: vagy sósan, semmi?
2: Nincs. Nem, hogy... se silver, se gold, nem, ez ilyen európai marketing hülyeség. Tehát, hogy
1: igen? Nincs. Nyaltál citromot tököldökökből? Semmi?
2: Nem csinál, ők ezt nem, tehát hogy ez nincs.
1: Megisszák,
2: ez
1: csak úgy.
2: Ennyi, igen.
1: Megisszák, mennek dolgozni.
2: Igen, tehát hogy ott legfeljebb az ilyen, hogy nevezik ezt, fertőtlenítés, ezt a szót kerestem. Szóval, hogy legfeljebb ilyen okból kenegetik be, ott érted, lime-mal, vagy citrommal, meg a só is ilyen célt szolgál, de hogy ők nem csinálják ezt az egész hóbelebancot, amit itt Magyarországon meg nincs, se silver, se gold, a gold az a maja volt. Szóval ennyi.
1: Jó, de egyébként Marta volna a leégett kézfejedet, tehát hogy jó, hogy
2: az
1: nem,
2: meg a
1: nem kellett oda semmit kenni. Na, a kalamajkákból csak egyet.
2: Jó, figyelj, akkor elmondok egy ilyen, hogy alakult egy napom.
1: Oké. Okay.
2: Egy dologra baromira vigyázzatok, én nagyon szeretek helyi ételeket általában megkóstolni. Mindenféle finomságot, meg egzotikus dolgokat megkóstolni. Igen, gyomorrontás. Tehát, hogy az lett ugye a sztorinak a vége.
1: Ezt fáradtad egy mexikai jutnál. Na igen?
2: Nem, hát egy nagyon finom ráksaláta volt. Én nagyon szeretem a ráksalátát, ketten kóstoltuk Dáviddal. Neki egy mázdia volt, hogy ő egy falatot.
1: Aha.
2: Mert az pont elég volt neki. Szerintem is, úgy, ő csak egy éjszakát szenvedett, és azt is némi hasfájással. Hát nálam mindent. Tehát, hogy ezt nem fogom részletezni, de így el tudjátok képzelni. Na, ezt így végignyomtam egy éjszakát. Hát mondjuk, hogy nem voltam túl kipihent másnap reggelre, meg a gyomrom sem volt a létezőleg kipihentebb. Akkor már relatíve stabil, és akkor készültünk egy egész napos kirándulásra.
1: Oh-oh, húztad a csíkot?
2: Nem, várjál, nem. Hát az még hagyjál volt, hogy egyébként fölmentem az étterembe, próbáltam magamba erőltetni valamit, egy ilyen pici. Tehát van ez az éttermi kis zsömle, ami egy ilyen magyar áruházi zsemlének körülbelül az egyharmada. De egy olyat magamba erőltettem, meg egy pohár mangólevet, és akkor elindultunk. És hát nyilván, mikor ragadjon ott az ember az autópályán, Mexikóban, Mexikó kellős közepén, hanem ilyenkor 2,5 órát dekkoltunk az autópályán.
1: Mango rice?
2: Úgy, hogy bennem gyakorlatilag egy kicsi zsemle volt, és volt egy erősen imbolygó gyomrom. Na, szóval, hogy voltak azért ilyen szép történetek.
1: Próbáltad a család előtt eltitkolni a dolgot, vagy...
2: Ezt nem lehet, én ordítva hányok, tehát hogy ezt gyerekek, azt nem lehet eltitkolni.
1: Hát ez kegyetlen. És egyébként így utólag a ráksaláta volt rossz, vagy a magyar gyomornak volt túl erős ez az inger hirtelen.
2: Nem tudom, mert mi egyébként bírjuk a csípőset, meg bírjuk a fűszereset, tehát a fiam is, meg én is, úgyhogy ezzel nincsen probléma. Alapvetően. Hát ott nem. Ott valahogy ez nagyon kifogott rajtunk.
1: Jó, itt jönnek az üzenetek egyébként. Zsolt azt írja, hogy nekem a nyaralásodról sajtot, meg tejfölt kellett volna hoznod. Milyenek én a tejföl az van? Hát azt adják ez a takóhoz, nem? Az ilyen szósznak ott van, vagy valami tejfölös cucc van?
2: Nem biztos, hogy van tejfölös cucc. Bevallom, én azért meg vagyok tejföl, meg sajt nélkül.
1: A sajtot azt nyomják, hát a sajt
2: sajtos dolgok vannak, persze, de hát érted, ilyen szempontból te egy ilyen biztonsági játékos vagy, mert sajtal, tejföllel szinte az egész világban jó vagy.
1: Jó, hát te meg egészen más problémákkal küzdesz a rák miatt.
2: Így van.
1: De hogy közben jönnek azért az üzenetek bőven, közlekedési...
2: Mármint az ehető rák, mert ez egy elég hülye, mert te kimagát most így valaki
1: vicces reggeli
2: műsor. Mi van?
1: Nem. Mi meg elmentünk szafarizni. Képzeld el, Magyarországon van egy szafari park. Két érdekesség. Be lehet kapcsolni a szafari rádiót, csak azon a néhány száz méteres körzeten, ahol ezek a vadállatok vannak. Ugye kocsikkal bemehetsz közéjük. És azt vettem észre, hogy tudod ki a szignálhang?
2: Hát tudom, mert elküldted.
1: Hát ami miksánk. Tehát, hogy gyakorlatilag úgy éreztem magam, mintha forrás rádióban ülnék, csak kvázi ilyen szafaris hangulatban.
2: Nézd, igazából ott is állatokat komparálnak itt is. És
1: igen. A másik nagyon jó, hogy ugye ezt a Richter család csinálja, a nagy cirkuszosok, azt hiszem most a fővárosi nagy cirkusznak is a Richter Józsi az ifjabb az igazgatója, és vannak benne ilyen kicsi cirkuszi előadások. És ott már hajnal már nagyon fáradt volt, mire beültünk a cirkuszba, és annyit láttam, hogy bejön egy ilyen bazinagy kerék középre a színpadra, azt így forgatják, azon ugrál artista, és akkor így egyszer csak közlik, hogy és most a halálkerék, bekötött szemmel, átugrik szaltó a halálkerék. Lenézek hajnalra, és így alszik.
2: Úgyhogy a halálkeréknek mi megadtuk a hangulatát. Nézd, őt nem zaklatta fel a halálkerék.
1: Ott nem, túléltük. Ez tényleg nagyon jó volt, csak az volt a probléma, hogy itt a szafarinál ugye benyalnak a tejnek a kocsi ablakon, majd nézzek a kocsimat, hogy néz ki, tehát hogy abszolút le kéne mosni, össze van répázva, tehén nyalva, minden. Hajnal megfélt attól, amikor bejöttek a tejnek, tehát azt mondta, hogy ide máskor ne jöjjünk.
2: Nézd, annó, hogy Ausztriában még működött a Safari Park, ami generációnk is szerintem emlékszik rá.
1: Ez olyasmi.
2: Igen, de sejtettem ott, meg ugye rendszeresen, hogyha busszal mentél, akkor meg a zsiráf hajolt be.
1: Na igen, tehát hogy erre számítania kell valakinek, hogy oda megy, meg hát arra, hogy szembe jön vele egy láma az autó előtt, és akkor... Ja, meg hogy a magyarok, a drága jó magyarok egy dolgot nem értenek meg az egy szabályból, hogy tilos bent előzni. Tehát hogy ők azért úgy megpróbálják.
2: Nézd, egyébként hasonló van, tehát hogy Pesten belvárosban is, csak ott meg kéregetők jönnek, ugye?
1: Tegnap, amikor voltam a cirkuszban, ott ugye mindig mondták a végén a nevet, és ilyen Antonio, és akkor Kitty, lehetne így. Ja, meg igen, volt az a rögtön, hogy volt Antonio, Frederico, Jackson és Zsuzsi.
2: Jó, hát lehetett volna Suzi, nem? És akkor...
1: Ezt akartam én is mondani, hogy valami nemzetközi nevet adhattak volna a szülők ott a gyereknek.
2: Jó, hát nem erre gondoltak, amikor megszületett, hogy majd akkor cirkuszban lesz artista.
1: Ti egyébként szoktatok játszani a kocsiban? Tehát, hogyha ilyen hosszabb útra mentek, csináltok valamit? Akár mit tudom én, kell keresni egy piros autót, vagy a rendszámból, mi azt szeretjük rendszámból összerakni egy értelmes szót, valami?
3: Hát 10 éves koromban Ádi út.
1: Ezt akkora bajtad.
2: Szerintem nálunk is körülbelül akkor. Nem, nálunk nincs ilyen. Nem.
1: Én tegnap óta répákat dugdosok ki az ablakon, mert ugye megszoktam, hogy a szafariban azt ott megeszik.
2: Aztán ne lepődj meg, hogyha esetleg így kidugsz egy répát, és valaki rákap.
1: Kamaraerdőnél nem mered ez semmi.
2: Valaki rákap a répádra, ugye? Így hirtelen.
1: Na jó, viszont most beszélgessünk egy kicsit a skótokról. Képzeljétek el, hogy ott egyre menőbbnek tartják azt, hogyha buta telefont használnak a gyerekek a suliban, és az a durva, itt reggel már Roland bedobta a közösbe, hogy valószínűleg ez nem a gyerekek körében menő. De képzeld el, hogy igazából úgy indult, hogy a szülők tartották ezt egy menő dolognak, és át tudták vinni a gyerekeknél úgy, hogy tényleg most már ők is jónak tartják, sőt, több iskola van, a Guardian ír róla egyébként, ahol az okostelefon használatot visszaszorították 75%-ról 12%-ra. Azt mondják, hogy ennek az a titka, hogy a szülőknek nem csak nekik kell eldönteniük, hogy akkor mi legyen, hanem össze kell beszélniük más szülőkkel, és hogyha az egész osztályban az a trend, hogy ez a menő, akkor visszaállnak a buta telefonra.
2: Na látod, hát náluk egy kicsit ezt másképp szabályozták, azt mondták, hogy akkor elvesszük a telefont, pont.
3: Jó, el kell mennem oda.
1: Ne, de egyébként azért hoztam neked, mert azt gondoltam, hogy ez neked tetszeni fog. Igen. Mert ugye alapjáraton itt kigyűjtötték azt, hogy mennyi mindenre hat rosszul az, hogyha okostelefont nyomkodsz, és igazából nem is maga az eszköz, hanem az, hogy folyamatosan net kapcsolatban vagy. Uh-huh. A figyelemre, az alvás minőségére, uh-huh, az érzelmi szabályozásra, ami már egy különleges dolog, és a tanulási teljes teljesítményre is. Szóval itt azt mondják, hogy 11 év alatt semmiképpen, és tök érdekes, hogy megkérdezik a szülőket, és mindenhol azt mondják, hogy ők nem akarnak telefont adni a gyereknek, de azért adják oda, mert félnek, hogyha nem kap, akkor ki fogják közösíteni a többiek.
2: Egyébként ennek van realitása, tehát ezt mondom úgy, hogy mindjárt 11 a gyerekem, ugye a nagyobbik, hogy tényleg ez van. Tehát, hogy kvázi ez a, ugye a FOMO, ugye így nevezik ezt az érzést.
3: Hát az az igazság, hogy sajnos ebből a szempontból a 86. órában vagyunk, tehát hogy annyira magunkba vagyunk zárkózva.
1: Bocskét, hogy... én csak itt lájkolok valakit, mit, ahogy mondtad? Miről beszélsz? Ti mikor találkoztatok utoljára buta telefonnal? Nekem megvan a sztori, a szigeten voltam, és volt ilyen szigetfón, vagy szigettelefon, amit ott osztottak, lehetett venni viszonylag kevés pénzért, ilyen feltöltőkártyás telefon volt, már akkor is mindenkinek okos telefonja volt, csak ez azért volt jó, mert ugye, hogyha ezt beejtetted a toj-tojba, vagy elhagytad, vagy összetörött, akkor nem sajnáltad annyira, hogy a sajátod sérül. És nekem az az élményem, az utolsó ilyen élményem a buta telefonról, hogy hollandok kitaláltak egy egyébként szerintem roppant kreatív játékot. Az volt a lényege, hogy az utolsó napon ezt a telefon megpróbálták annyira magasra dobni, hogy még mielőtt leesik és szilánkosra törik, azelőtt fel tudják hívni és megcsörrenjen. Nekem ez az utolsó buta telefonos élményem.
2: De hogy ezt kitalálta ki, mert egyébként kreatív.
1: Nagyon kreatív. Nálatok van, vagy valamikor volt egy osztálytársam, aki így felnőtt korában is egyébként orvos, nagyon lassan állt le a buta telefonról, tehát ő nagyon sokáig azt használta, mert szerette egyszerűen.
3: De én is. Fú, én rosszul voltam. Tehát, hogy már ment szét a telefon, tudod, már annyira rossz volt, és nem, ezt még meg lehet csinálni, de nyilván a realitás.
1: Kellenek a gombok, vagy csak az, hogy nem akartál felszabadulni?
3: Nem akartam ezt a tapizást a telefonnal.
2: Sokáig nem akartad a tapizást? Mikor változott ez
3: meg? A telefonnal, Roland? Igen.
2: Volt olyan, hogy ilyen céges telefonként volt ilyen buta telefonom, amivel tényleg semmi más nem lehetett csinálni, csak telefonálni. Tehát ilyen volt, de volt mellette okos telefonom.
1: Jó, hát arra gondoltam, hogy azért ebben a magasságban szerintem még hallgatnak minket olyanok is, mert itt, amikor itt voltak a fiatalok, és mentek mindenféle karriernap alkalmából különböző munkahelyekre, akkor megnézték a rádiót, és azt mondták, hogy ők főleg akkor szokták hallgatni a rádiót, amikor a suliba mennek szülőkkel, és akkor ott mi szólunk. És most pont ebben a sávban vagyunk. Szóljunk egy kicsit mi, hát Kitty fiatal nyilván, de mi veteránok, Roland, a gyerekekhez, vagy a fiatalokhoz ebben a formában, hogy hogyan tudtunk élni azelőtt, mielőtt itt ezek az okostelefon, meg mindenféle telefonok voltak. Tehát hogyan oldottuk meg azt például, hogy suli után találkoztunk a barátokkal? Ugye nem volt az, hogy chat, meg SMS, meg izé. Hogy volt az, hogy nem voltunk a placon görhokiban?
2: Hát ugye úgy, hogy fölcsengettünk, igen. Csak nálunk ez még úgy zajlott, hogy mi lehívtuk egymást játszani. Tehát nem online játszottunk, hanem lent rúgtuk a bört például. És nyilván azért manapság is vannak srácok, akik mondjuk lejárnak focizni, de ők a kisebbség.
1: De nagyon nagyot nézne mondjuk a fiad egyik haverja, hogyha Dávid oda menne egy focilabdával és becsengetne? Tehát, hogy semmi telefon, semmi SMS, csak bekopog.
2: Hát szerintem annyira nem mer, hogy ők fociznak. Tehát, hogy...
1: Jó, de pont ez a társaság.
2: Pont az a társaság, akik egyébként ezen nem lepődnének meg.
1: Jó, de például az előfordulhat, hogy nem is tudom, van-e még vezetékes telefonotok, mert én arra is emlékszem, hogy...
2: Nincs.
1: Nem, az sincsen.
2: Nincs.
1: Az meglepne téged, hogyha mondjuk...
2: Ha egyszer csörög négy vezetékes telefonot, az maromra.
1: Nekünk a csomagban még van, tehát mi még fizetjük, aha, mert úgy van, hogy olcsóbb, hogyha van telefonszámunk, mint hogyha nincs nyilván. De hogy... Oké, akkor mondjuk nézzük meg a mi generációnkat. Tehát, hogyha én nem felhívnálak, hogy valami van, hanem csak úgy bekopognék, hogy figyelj, meg kell valamit beszélnünk.
2: Ja, hát lehet, hogy meglepődnék, megkérdezem, hogy honnan tudtad, hogy hol lakunk?
1: Végig kopogtam a környéket.
3: De emlékeztek, én tömbbe lévő gyerek vagyok, és amikor felkiabáltunk szülőknek,
1: persze,
3: vagy bárkinek.
1: Szóljál a muternek, dobjon le szotyira pénzt.
3: És 50 forintot gyerekek ledobott, és 25 forint volt, azt hiszem, egy csomag szotyi, és annyi mindent lehetett venni.
2: Ilyenekre emlékszel.
1: Turborágó, center sok, csupa csipsz nyalóka.
3: Téli fagyi, a kedvencem.
1: Hú, azt nem szeretem, azt nem értettem, ki szereti.
2: Az nekem sem volt kedvencem. Igen.
3: Jó, mondjuk én a tászra csúcs.
1: Minek a csúcsát?
3: 50 forintból annyi minden.
2: Ő minden csúcsot imád.
3: Tátra csúcs.
1: Nem nyomogat és imádja a csúcsokat. Jó, tanulunk. Mi ez a tátra csúcs?
3: Nem ettél még tátra csúcs.
2: Az is üti. Tényleg
3: nincs. Ne idegesítsél.
1: Gondolom nagyon cukros.
2: Persze nem jutott el.
1: Tátra csúcs. Milyeneket nem ettünk. Nekünk izé volt. Isler meg minyom.
3: Ja.
2: Kérem szépen, az úr is etemények. Az meg van.
1: Azokat nyomtuk.
2: Luxi süti.
1: Igen, meg akkor ugye nem volt a telefonban az, hogy zenét hallgatni, tehát ott volt a jó kis diszk Walkman, meg a Walkman.
2: Hát az később jött, az később jött.
3: Hát igen,
1: mi nekem Walkman nem volt, amikor nem, még
2: Walkman
1: nem volt telefonom.
2: Nem, Walkman az volt, igen. Általán a Discman jött később.
1: Titokban hallgattam rajta rádiókat éjjel, amikor már aludni kellett volna.
2: Arra emlékszem, életem első kazettája egy Boniem kazetta volt, de hál' Istennek nem határozta meg a zenei ízlésemet.
3: Nekem Jennifer Lopez.
1: Jaj, de jó! Nyomtad a Rasputyint a takaró alatt.
2: És nekem nem évettem, tehát szerintem azt úgy kaptam körülbelül. Miért volt nekem Boniem kazettám?
1: Látjátok, gyerekek, így is lehet élni, felnőttünk, azt látjátok, mi lett belőlünk.
2: Hát, mindenki jó, figyelj, mindenki jó valamire, a másra nem elrettentő példának.
1: Anyám, ne lakom, Babettával járom. Easy Rider.
2: Boniem kazettám volt.
1: Boniem tű, nekem megvannak Széni Alász kazetta a mai napig.
3: Ne.
1: De.
2: Én abból csak az Ördög Alexára emlékszem.
1: Mindenkinek megvan a kedvenc papriták is, hogy csóvi Jasper. Jó, ezért...
2: Na, ez azért megmagyaráz egy pár dolgot. Én erre nem lennék annyira büszke.
1: Mondtad, hogy 11 éves lesz a gyermeked, neki van már okostelefonja?
2: Van, persze.
1: Mióta? Tehát, hogy hány éves korban?
2: 10. szülinapjára kapta.
1: 10. születésnapjára kapta. És volt már nyomás, hogyha nem kapja meg, akkor ő lesz az egyetlen az osztályban, vagy ezt ti megelőztétek?
2: Szerintem nem ő lett volna. Most már szerintem mindenkinek van, én úgy tippelek, hogy felső tagozatos most már van. Alsó tagozatban még nem, de volt olyan osztálytársa, akinek már jóval korábban volt, több is.
1: Mi az, ami, hogyha most elvennék tőletek az okostelefont, ami ebből az egészből hiányozna?
2: Hát most már az egész, mert már annyira tényleg így hozzá függtünk.
3: Semmi.
1: Hát semmi?
2: Kittinek semmi, de a Kitty én digitális nomádként le tudná élni az egész életét.
3: Egyébként igen, én mindig elmondom, hogyha nem itt dolgoznék, biztos, hogy se közösségi.
1: De figyelj, ha akarod, megcsinálhatjuk azt, hogy berakunk egy faxot oda a hírszerkesztésbe, és minden nap átfaxolom az aznapi friss dolgokat.
3: Jó.
1: Nem?
3: Nem.
1: Mi akarod, ez egy kis morzénbe kopogjuk?
2: Egy kis postagalambot átküldünk. Így a szomszéd irodába áttipek, nem, hogy átrepülik.
3: Miközben játszok egy jó sznéket.
2: Igen,
1: teljesen jó. Vagy lehetne az, hogyha valakinek híre van, az jöjjön be és mesélj el Kittinek. Élő szó eleje.
2: Mi ebben hiszünk, igen.
1: Ha van valami mondandó, gyere be és mondd el.
2: Füstjeleket is lehet küldeni, csak még nem tanultam megértelmezni.
1: Jó, majd szépen lassan meg lesz az. Nekem nagyon-nagyon hiányozna szerintem ez a fotózás, és tudom, hogy sokkal többet szelfizünk, meg fotózunk, mint amennyire szükség van. De én azt élvezem, hogy ott van a zsebemben valami, amivel meg tudom örökíteni a pillanatot, ha úgy van.
2: Én is élvezném, ha tudnék fotózni. Én annyira bűnös fotókat tudok készíteni bárhol, bármikor.
1: Te vagy? Tényleg? Akkor nyerjük már meg. A múlt héten hoztam a Kittinek a hírt, hogy Izlandon keresik a világ legrosszabb fotósát. Az a kampány lényege, hogyha te vagy a legrosszabb fotós a világon, és ezt be tudod bizonyítani, 10 millió forint vagy 16 millió költőpénzt kapsz, és egy hétre ingyen mehetsz Izlandra társasággal, mindennel. Mert hogy azt akarják bebizonyítani, hogy Izland annyira klassz hely, hogy a legrosszabb fotós képe is jó lesz róla.
2: Hát egyébként lehet. Tehát az a baj, hogy van annyira szép. Nem tudom, hogy ennyire rossz vagyok-e. Attól félek, hogy simán csak rossz vagyok, de nem a legrosszabb. Tehát még a rosszaságban sem vagyok én a legjobb.
1: Mert ez brutálisan megérni.
3: Figyelj, majd itt adás után megmutatod a képeket, amiket csináltál kinn, és
2: hát az annyira azért nem rosszak szerintem, hogy erre pályázhatnék.
3: De ott mondjuk a táj, ugye?
2: Na, meg az időnek is a végére értünk már, mint ennek az órának, úgyhogy Kitty hamarosan jelentkezik a legfrissebb hírekkel.
1: Ha van bármi információtok, küldjétek el neki faxon 0620 9789.
2: Egyébként a nagy kedvencem, itt a kis felvezetőt írt Ádia a cikkhez.
1: Jó reggelt!
2: El tudnád képzelni, hogy felmondasz a munkádban, mert a kutyád többet keres nálad? Ezt Magyarországon sajnos szerintem sokan el tudják képzelni. Igen.
3: Azonnal?
2: Ez még a kutya is többet keres náluk.
1: De amúgy ez milyen lehet? Most itt van egy brit asztalos. Nyilván két dolgot említsünk meg ebből, vagy emeljünk ki. Az egyik az, hogy brit, a másik, hogy asztalos. Tehát, hogyha valakik ma sokat tudnak keresni, szerintem a jó mesteremberek. Tehát, hogy ott azért jöhet zsé, a másik, hogy azért Angliában tudom, drágább az élet, de nem olyan rosszak a fizuk. Tehát, hogy szerintem egy brit asztalos nem keres rosszul, én azt gondolom.
2: Na de! Egy jó kutya influencer.
1: Na de! Észrevette, hogy az ő drága kis kutyuskájáról felrakott videók, azok mekkorát mennek. Az egyik legnagyobb videó az volt, amikor fogta ezt a kutyuskát, és egy ilyen kis kerti medencébe belerakta egy ilyen felfújható valamibe, és abban hesszelt, vagy pihent ez a kutyus, és azt képzeljétek el, hogy annyi néző lett, hogy egyszer csak elkezdtek neki utalni a kis videóért, amit feltöltött, és rájött, hogy ezzel bizony bőven többet lehet keresni, mint az ő munkájával. Itt van egy kis gondolat tőle, rögzítette a kutyusos videókat, és azt mondja, hogy eljutottam oda, hogy azt gondoltam, miért is megyek én dolgozni? Egyébként itt összeszedik, hogy reggel 6-kor kelt, Londonba ment, ott ledolgozott egy napot, emellett pedig rögbizett is, elment a nap. Minek megyek én dolgozni? És hozzáteszi még, hogy az elmúlt 5 évben több mint 1,3 millió követőt gyűjtött össze a közösségi platformokon, megházasodott, kertesházat is tudott venni a bevételekből, és gyakorlatilag jobban él a kutyájának a képviseletéből, mint valaha a munkájából keres. Tudott.
2: Én közben rákerestem a kutyusnak a TikTok oldalára,
3: na,
2: képzeljétek, és amúgy tényleg cuki, egy francia buldog, TJ the Frenchie. Ez...
3: Édesem.
2: És itt van például egy olyan, nézzél, hogy gördeszkán áll a kutyus. Beöltöztetve,
1: de
2: nagyon jó pofa.
1: Ebbe tudod, mi a zseniális? Hogy az összes francia buldog ugyanígy néz ki. Tehát, hogyha egy bármelyik francia buldogot ráállítod egy gördeszkára, ezt kapod eredményként.
2: De nem állítják rá a többiek. Ő ráállította beöltözve. Jó, mondjuk ennek pont alig van nézettsége, de pont kiszúrtam az egyik leggyérebb nézettsége videóját. Hát ezt nagyon kevesen nézték, ez 4000-en nézték meg, ez tényleg nagyon kevés. De van olyan, amit 80 ezres, 135 ezres.
1: Én a Safari Parkban kameráztam egy olyat, hogy egy elefánt focizik. Egyébként tök jól sikerült a felvétel.
3: Igen.
1: És hogy lesz ebből pénz?
2: Sok ilyet kell fölrakni, igen, és el kell érni egy bizonyos követőtábort.
1: Jaj, nekem nincs otthon elefántom.
2: Ha még.
1: De erről mindig az jut eszembe, az egyik haverom mesélte, hogy utazott a vonaton, és úgy utazott, hogy nyár volt, meleg volt, és leengedte a MÁV-nak az ablakát, ez a 10 km/h, amivel megy, úgyse veszélyes, és így hátradőlt a bőrfotelben, és kidugta a lábát az ablakon, tehát így fölrakta a lábát. És jött a kalauz, és mondta, hogy elnézést, vegye be a lábát, legyen szívesen otthon, is így szokta, és visszaválaszolt, hogy nem, nekünk otthon nincsen vonatunk. De hogy igen, működik. Figyelj, én hoztam nektek 6 állatot. 1-től 6-ig szeretnének arra kérni titeket, hogy mondjatok egy számot, és akkor kaptok tőlem egy állatot, akinek kéne egy kis influencer karriert felépíteni, és társítani hozzá, hogy akkor miből élnétek meg vele kapcsolatban, jó?
2: Jó, kitti kezd. Hölgye ki az elsőbség.
1: 1-től 6-ig. Hú, de gondolkodik, most ez nem a lottó.
2: Az magyarul kérdés volt, tényleg, de mondja 1-től 6-ig egy számot.
3: Igen,
1: Yesterday, 4. 4-es, jó, te megkapod a 4-est. Á, jó, te könnyűt kaptál, Filip a macska.
3: Na.
1: Hajnalban sprintel, mint a maraton futna, megy a kajájára, majd nappal 16 órát alszik teljes nyugalomban.
3: Ó.
1: Te kaptad Filipet a macskát, Roland?
2: 6-os.
1: Jaj, hát ez túl, mondj egy másikat, mert nem kapsz meg egy kutyát most ezután.
2: Jó, akkor 1-es.
1: 1-es, Zita a nyúl. Imád mindent átpakolni, ha rendet raksz, ő 5 perc múlva újra rendezi a lakást. Jó, és akkor enyém Gigi a görény, aki előszeretettel lopkod, rejteget, zokni, kulcsok, fülhallgatók tűnnek el a titkos raktárába.
3: Ez te vagy, Adi.
2: Te magadat jellemezted igazából. Csak nem tudom, a szegény Radics Gigi, hogy jön ide.
1: Hát ezt senki nem tudja. Na, Roland, mit kezdesz Zitával? Tehát van egy ilyen nyulad. Hát holnaptól nem jössz be, nincs reggeli műsor, nincs semmi, sokáig alszol, vagy már egy ráizgulsz az első napra, és akkor elkezded Zitát bekamerázni.
2: Nem tudom, hogy Zita mikor kell, tehát ugye alapvetően a nyulak nem tudom, mennyire kellnek korán. Annyit tudok róluk, hogy bogyókat kakilnak, de ez még magában nem biztos, hogy elég. Meg hogy így tudja mozgatni a nóziát, az cuki, lehet, hogy azzal kezdeni, hogy közelről a kamerába, tudod, hogy így oda megy, és így...
3: Köszönjük szépen.
1: Egyet tanulj meg az öcsémtől, a haverjának vigyázott a nyulára egy hétig, amíg azok elmentek külföldre, és akkor visszajöttek, akkor kérdezte az öcsémtől a haverja, hogy miért van a nyúl alom a tányérjában, és kiderült, hogy ő egy héten keresztül azt, amit a nyúl alá kéne rakni, azt rakta neki, mert azt hitt, hogy az a kajára.
3: Úristen! Hát azt hiszem, hogy legközelebb nem bízzák rá.
1: Jó, tehát akkor te videózol arról, hogy Zita éppen szimatolja a telefonodat.
2: Igen, ez lenne a nyitó videó.
1: Jó, Kitty, nálad Filip a macska mivel nyit?
3: Hát szerintem felöltöznék én is futós cuccba, mert azt mondtad, hogy sprintel, aha, ugye?
1: Igen.
3: Úgyhogy először elmennénk együtt, ráadnék valamit.
2: Egy ilyen közös szettet, ami ugyanúgy néznétek,
3: igen,
2: ki.
3: Igen.
1: Amúgy eddig ebből a kettőből, bocs, de ezt követném be.
2: Hát még jó, az a baj, de... hogy én is.
3: Jó, de különleges, hogy ő sprintel.
1: Gigi a görény, én szerintem elmennék vele az OTP-be. És akkor megnézném, hogy ott mit tud összeszedni. Tehát adnék neki egy ilyen challenge videót, hogy egy percig mit tud összegyűjteni a görényem.
2: Egy takarékszámlát meg ilyesére gondolsz?
1: Hogy... Hát ez lopkod. Hát most ott az OTP-ben csak pénzzel mennek az emberek, hogy jönnek ki, nem? Hát ott engedd el a Gigit. Jaj, de cuki görény.
2: És ki hozza a Csányi Sándort.
1: Jó. Oké, mit csinálsz a sokadik héten? Tehát, mi volt
2: hát
1: ez
2: a második, hogy bajban vagyok. Hülye vagy a sokadik héten. Zita anyul.
3: Valószínűleg azért dolgozik még a rádióban. Tehát...
2: Milyen állatok voltak még a talomba? Hát a volt Zita mellé tudok valamit még importálni.
1: Ja, hogy behozol egy mellékszereplőt? Igen. Tehát ilyen kis ezére. Van még Vilmos a papagáj, van még Tóni a teknős, meg Kira a kutya.
2: Hát zseniális. Egyik jobb, mint a másik. A papagájt még meg lehet tanítani beszélni, ha olyan.
1: Az nem az csak vicces. Beszél, hanem kihallgat. Kínosabb mondatokat ismétel vissza általában.
2: Zseniális, hát, na arra lehetne építeni. Ez nagyon jó, ez nagyon jó.
1: Jó, kezdve jönnek a hallgatói ötletek is videóra. Na. Móni azt írja, hogy én egyszer, amikor a nővérem cicájára vigyáztam, akkor felemeltem én Rafiki Szimbát az oroszlán királyban. Jó, tehát ezt is lehet, de akkor lehet, hogy te meg mondjuk így titanikozhatnál a nyullal.
3: Úristen, annyira vizuális vagyok ez.
2: Én lennék a Leo, és ő lenne?
1: Hát én azt megnézem.
2: Hogy hívták a csajt, a két Winsletet?
3: Valaki, ha tudja.
1: Hogy filmes jeleneteket simán. Te megcsináltad ezt a Matrixos golyó elhajlást a cicáddal.
3: Tényleg.
1: Ez marha jól néz ki.
2: Hát de nyullal milyen filmes jelenetet játszol el? Milyen híres filmes? Mondjuk a... De azért lehetne.
1: Hát a fűrészben van egy jelenet. Ja, vérnyúl.
2: A vérnyúlra gondoltam, természetesen, így van.
1: Ú, de nagyon jó vagy.
2: Na, tehát azt mondjuk el lehetne játszani.
1: A Gigi a görény, hát melyik filmbe raknád? Ilyen Top Gun, biztos, hogy repülőt vezetne.
2: Én valami ponyvaregényeset.
1: Azt tetszik.
0: Buenos Morgan, minden hétköznap.

0: Szólás Rádió, mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS.
3: Gieringer Automotor Kft. Komárom. Bátori út 1.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Jó felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: Buenos Morgan, mosolygós reggelt kívánunk mindenkinek, pontosabban kívánok, mert hogy egyedül vagyok ezen a héten, ugye végig itt a stúdióban, azért Ádit is elhozzuk nektek, legalábbis a hangját a Best of pillanatok keretében, és nagyon jó látni, hogy már most itt vagytok velünk többen. Nézzük, mit jelent például Zsolt az utakról. Buenos Morgan, M1 Pestől Tatabányáig jól autózható, nyoma sincs a tegnapi hatalmas forgalomnak, Pest felé is jól lehet haladni, semmi torlódás. Na, hát kérem szépen, ez mindenképpen jó hír. Mondjuk én azért már látok kialakuló félben egy torlódást, nagyjából Herceghalom magasságában, de az tényleg úgy néz ki, hogy csak most alakulgat. Hát lehet, hogy egy fél óra múlva már egy picit másról fogunk tudni beszámolni. Minden esetre most még valóban csend, rend, véke, fegyelem, meg azért már Komáromban is alakul egy picit a reggeli forgalom, de ezen kívül másról nem tudok az utak kapcsán beszámolni. Parádés időjárás lesz ma is, abszolút nyári feeling, egy picit majd holnap jön, úgymond a visszaesés, vagy hát nem is tudom, minek nevezzem, hát lehűlésnek végképp nem merem, mert hogy 25 fok lesz még nagyjából holnap is, ma még ezt a körülbelül 30-asat hozzuk, ez a Triple X, ez meg ugye a filmek között is egy kifejezetten népszerű kategória. Szóval, hölgyek, urak, Buenos Morgan a szokásos felállásban, mármint ezen a héten a tegnapihoz hasonlóan válogatunk az emlékezetes pillanatok közül, és persze azért hozzuk az aktualitásokat. Ha nektek is van olyan infótok, amit mindenféleképpen megosztanátok velünk, akkor ne tartsátok magatokban. SMS és Viber számunk változatlan, 0620 978 978 5-ös.

Egy perccel 3:47 után ugorjunk be gyorsan az időgépbe. Na, még mielőtt ezt megtesszük, köszöntjük például a Hellákat, vagy az Agrippákat, esetleg a Szörénykéket, mert hogy ők mind-mind névnapot ünnepelnek a mai napon. Május 27-e van, ezen a napon adták át a Golden Gate hidat San Franciscóban. Történt mindez 1937-ben, ezen a napon született Presser Gábor 1948-ban, vagy például Jamie Oliver, a brit sztárszakács 1975-ben, úgyhogy őket mind-mind lehet köszönteni, és persze hát mindenkire gondolunk, aki akár ma névnapos, akár születésnapos.

0: hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgést. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolok nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Nyárban. Május 30-án nagyon szeretnénk megadni a nyár kezdő hangulatát. Az Észak-Komáromi Erőd színpadán a legangyalibb hang Rúzsa Magdi. Slágerek, libabőr és felejthetetlen pillanatok minden dobbanásban. A jegyek már elérhetőek a vanticket.hu oldalon. Május 30-a Észak-Komáromi Erőd Rúzsa Magdi koncert. Tényleg létezik. Ott találkozunk.
3: Alapozza nyárra plazmaadással. Haverok, buli, életmentés. Májustól a Plazma Centerben nem csak egy új, önzetlen szokást alapozhatsz meg, de az élménydús nyarat is. Érvényes diákigazolványod felmutatásával, életed 5. plazmaadását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Magyar Péter felmentette a TEK főigazgatói tisztségéből Hajdú Jánost. A madridi metróban jövő héttől bankkártyával is lehet fizetni a belépőkapuknál. Ismét lesz társasjáték klub Táton. Jönnek a részletek, a mikrofon mögött Hittaller Andrea. Magyar Péter május 27-ével felmentette Hajdú János tábornokot a terrorelhárítási központ főigazgatói pozíciójából, tudatta a kormányfő kedd este a közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. A kormány felülvizsgálja a Klebelsberg központ és a tankerületi központok működését, az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben jelent meg kedden. Felülvizsgálják a Klebelsberg központ és a tankerületi központok belső szervezeti felépítését, személyi összetételét, feladatait, döntési és irányítási jogkörét, gazdálkodását, és ki kell térjen arra is, hogy a középirányító szerv fenntartása mennyiben indokolt. A döntés értelmében a felülvizsgálat során a tankerületi központok által fenntartott köznevelési intézmények legfontosabb gazdasági és személyi adatairól, továbbá a tankerületi központ működésének szakszerűségéről és jogszerűségéről kimutatásnak és elemzésnek is készülnie kell. Közvetlen bankkártyás fizetést tesz elérhetővé a belépőkapuknál a madridi metró jövő héttől. A spanyol főváros 303 metróállomásán telepített terminálok a fizikai bank és hitelkártyák mellett elfogadják a mobiltelefonba vagy okosórába integrált érintésmentes fizetést is, így az utazáshoz már nem kell előzetesen tömegközlekedési kártyát vásárolni. A terminálok QR-kódok segítségével képesek érvényesíteni az online vásárolt jegyeket is. A közvetlen bankkártyás fizetés 5 éve működik a városi buszokon, és tavaly nyáron telepítették a távolsági buszokra is. Az új rendszer több mint 6,6 millió eurós beruházásból valósult meg, amelyet uniós forrásból finanszírozta. Ismét lesz társasjáték klub Táton a könyvtárban. Az ingyenes program május 30-án 9 és 12 óráig várja az érdeklődőket.
0: Időjárás.
1: Ma a nap első felében sok napsütésre számíthatunk vármegyénkben, majd délután egy hidegfront hatására több felhő jelenhet meg az égen, de csak kevés helyen alakulhat ki futózápor. 27 és 32 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Jó felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: Vidám reggelt mindenkinek, 7 óra után járunk 3 perccel, és hát indítom, igen, így egyedül a műsor második óráját. Ádi a jövő héten csatlakozik, viszont azért elhozom nektek best of pillanatok formájában, hogy ne hiányoljátok annyira. Tök jó, hogy itt vagytok, már így kora reggel, na nézzük, Gyula szokásos útinfója az előző órában elmaradt, mert mint a részemről. Gyula megírta természetesen, egyes úton Tata Herceghalom vonalon kicsit lassú a haladás, 4-5 túrázó motoros halad lassan. Hát nem tudom, ők most jelen pillanatban hol járhatnak, lehet, hogy ők már megérkeztek az úti céljukra. Amikor Gyula írt, akkor Bicske után jártak. Egyébként pedig erősödik a reggeli forgalom, például az M1-esen is, ezt azért folyamatosan látom, és hát igen, Bicske után azért ott a külső sáv, az már egy picit elkezdett torlódni, nem annyira vészes, mint sok esetben azt már tapasztaltuk, de azért most már érezhető a reggeli forgalomnak az alakulása, ahogy egyébként látom ennek nyomát, például Tatabányán, környén, Komárom és Tata egészen nyugisnak tűnik, Esztergom belvárosában is alakul a forgalom. Egyébként nagyon-nagyon klassz idő lesz, napszemüveg azért legyen nálatok, különösen vezetés közben, de úgy amúgy is jól jön, ma is azért karcolni fogjuk szépen a 30 fokot, úgyhogy tök jó idő lesz, tényleg élvezhetitek, lehettek bátran kint, ha sokat vagytok kint, akkor viszont naptej, már ha olyan érzékeny a bőrötök, mint az enyém, akkor mindenképpen nem sokára hozom a csillagok üzeneteit, előtte pedig természetesen jobb. Jobb slágerek, ha nektek pedig útinfótok akad, ne tartsátok magatokban, 0620 978 978 5.

Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppant, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kusavrú sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsi két elegem vannak. Bassza meg a propaganda. Mi a f***t csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van engem, akkor szabni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak. Razzi.

0: Morgan. A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp.
1: Nézzük, mit üzennek ma a csillagok. Kedves Kos, a mai nap különösen kedvez annak, hogy végre kimondj valamit, amit régóta magadban tartasz. Nem kell mindent egyszerre megoldani, már az is sokat számít, ha elindítasz egy őszinte beszélgetést. Ma erősen érezheted az igényt a biztonságra és a nyugalomra, kedves Bika, de a nap mégis hozhat egy kis kellemes változást. Valaki a környezetedben számít a támogatásodra, és a segítséged most sokkal többet jelenthet, mint gondolnád. Ma ne lepődj meg, ha mindenki beszélgetni akar veled, kedves ikrek, most könnyedén teremtesz kapcsolatot másokkal, egy új ötlet vagy inspiráció hirtelen érkezhet, és érdemes lesz rögtön lejegyezni. A mai nap arra emlékeztetheti a rákjegyűt, hogy nem kell mindig mindenkinek megfelelni. Ha hallgatsz a saját igényeidre, sokkal kiegyensúlyozottabb leszel. Ma könnyen a figyelem középpontjába kerülhet az oroszlán, még akkor is, ha nem törekszik rá. Valaki ugyanis felfigyelhet egy tehetségedre vagy egy korábbi munkádra, jó alkalom ez arra, hogy bátrabban vállald önmagad. Ma különösen jól átlátsz bonyolult helyzeteket, kedves szűz, ezért mások is kérhetik a tanácsodat. Fontos azonban, hogy ne vállald túl magad, egy kisebb siker megerősíthet abban, hogy jó úton jársz. A mai nap a harmóniáról szólhat a mérleg számára. Egy korábbi konfliktus végre oldódni kezdhet, már ha nyitottan állsz hozzá, a kreatív energiáid is erősek lehetnek a mai napon. Most sokkal intenzívebben érzel mindent, de ez nem hátrány, hidd el, kedves Skorpió, ez inkább erőforrás lehet. Egy helyzet mögött ugyanis megláthatod azt az igazságot, amit mások nem vesznek észre. A mai nap spontán fordulatokkal lesz tele a nyilas jegyű számára, könnyebben mondasz igent új dolgokra, és ez most szerencsét hozhat, egy beszélgetés során inspiráló ötletet kaphatsz valakitől. Ma különösen hatékony lehet a bak, főleg akkor, ha világos célokat tűz ki maga elé. Egy feladat, ami eddig nehéznek tűnt, most váratlanul egyszerűbben haladhat, ne feledd, nem csak a munka fontos, hanem az is, hogy néha megállj egy pillanatra. A mai nap kedvez az új gondolatoknak és a különleges ötleteknek, legalábbis ami a vízöntőt illeti. Lehet, hogy valami egészen szokatlan inspirál majd, de pont ebből születhet valami jó. Ma érzékenyebben reagálhat a környezete hangulataira a halakjegyű, de ez segíthet abban is, hogy jobban megértsen másokat. A kreatív energiáid erősek, egy kedves találkozás vagy apró figyelmesség pedig sokáig veled maradhat.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tűzoltó gyerek nap Dorogon. Gyere május 30-án Dorogra, a Richter Gedeon esztergomi úti nagy parkolójába. Reggel 9-kor hatalmas szirénázással kezdünk. Nézzünk bele együtt a tűzoltók mindennapjaiba. Lehetőség lesz valódi tűzoltásra is. Ügyességi feladatokkal, rajzversennyel várunk minden kicsit és nagyot. Május 30, Richter tűzoltó gyerek nap, Dorog.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG3 már 6.399.000 forinttól, vagy személyre szabott egyedi kedvezménnyel lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG3. Géringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n.
2: MG. Find your more. Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Beindult a reggeli csúcsforgalom, mindenhol a megyében, viszont komolyabb fennakadásról nem tudunk. Az M1-esen Bicske után torlódik a külső sáv Budapest felé, úgyhogy ott mindenféleképpen használjátok az átterelt belső sávot. Ha pedig van közlekedési infótok, örömmel fogadjuk. SMS és Viber számunk 0620 978 978 5-ös. Vigyázzunk magunkra és egymásra az utakon.

0: telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Szeretem az állattal töltött állatot, de ez tulajdonképpen sertés csülökkel töltve.
2: Mi?
1: Hát, hogy olyan, mint a cordon bleu, csak nem sajt meg sonka van benne, hanem csülök.
2: Aha.
1: Hát tulajdonképpen a múlt heti visszaforgott, de finom volt.
3: Jó, de ha belegondolsz, tehát hogy eleve ott van például ugye a hurka, a kolbász, tehát hogy azért mennyire betegnek kell lenni, hogy az első ember, akinek ez eszébe jutott, hogy vágjuk le az állatot, daráljuk le, és töltsük vissza a húst a saját belébe. Szóval, hogy...
2: Hát igen.
3: Ugye a brainstorming folyamatát megnézném.
2: Azt én is, ilyen esetekben mindenképpen.
1: Nagyon kemény, hogy erre először, hogy jön rá valaki, de aztán meg bevett, aztán mi meg bevesszük.
3: Ennyi, a tehát is megfejte valaki először.
2: Na, hát itt nincs disznóölés egyébként.
1: Mi van?
2: Szerencsére.
1: A vegánoknak aktuális.
2: Igen. Nem, hát egy férfi igazából, hát tulajdonképpen jövedéki törvénysértést követett el. És hát ki akarta ezt fizetni, de úgy, hogy egy újabbat követett el, ami azt jelenti, hogy dohánytermékeket dugott a malacok oljába.
1: Hál' Isten, hogy így fejezted be, mert
2: nem a malacokban.
1: Hogy hova dugod el a cigit a malacon?
3: Kolbászba
1: töltöd?
2: Vagy így rá szikszaragozod a hasára.
1: Mert miért friss, úgy is elnyomja a szagot utána, vagy hogy?
3: De hogy várj, de oda dugta, de miért oda dugta? Csempész cigi volt, vagy mi?
2: Hát igen.
3: Gondolom.
2: Úgy szerezte őket, hogy...
1: És hogy a disznóban elrejtett egy rakat cigit?
2: Volt egy ilyen melléképület, ahol ugye tulajdonképpen álfal volt, és akkor az mögött volt. Csak hát ugye arra nem számított, hogy a rendőrök kutyával érkeznek, nyilván. Tehát, hogy általában, úgyhogy Baluka kiszagolta a dohányt, és így lebukott.
3: És nem próbálkozott azzal a dumával? Én erről nem tudok semmit. Hát néha rágyújtanak a malacok, de...
2: Nem, szerintem feladta. Szerintem már nem akarta ennél jobban is, mert ugye elég tetemes bírságra számíthat most így ezek után.
3: Nem
2: 42 millió forint értékű volt a raktár készlete, és 60 millió forint bírságra számíthat.
1: 42.
3: Azért el kell adni
1: millió.
3: Az órat, de nem biztos, hogy csak a külön épületet, az egész házat is.
2: Egész házat is, meg a
1: disznókat is. Mennyi cigit kell most becsempésznie valahonnan, és eldugni, hogy a
2: megint eldugni, mi?
1: Azt a mindenit. Azért az sok cigit. Tehát tudom, hogy a cigi drága, de én már ott elakadnék, hogy honnan szerzel a zárjegy nélküli cigarettát. Tehát ez is egy ilyen...
2: Figyelj, az ilyen embereknek biztos, hogy nem gondolnám, hogy kondás volt alapjáraton, de hogy ők biztos, hogy tudják. Itt azt állítja, hogy egy ismeretlentől szerezte, tehát elméletileg nem köpte be.
3: Ez egy ismeretlen és egy jellet, úgy
1: tehát
3: tűnik.
1: Akkor azt mondod, hogy igazából itt a cigi volt a fő projekt, és az a sok állat, az csak dísz. No.
2: Ó, Istenem.
0: Buenos morgen! Minden hét

0: Nálunk itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Találtam egy hírt, most már olyan mélyen nem foglalkoznék vele, de azért egy tök érdekes, meg szép gesztus. Képzeld el, hogy a Vizernél megünnepelték a nőnapot. Tudod, hogy? Nem. Hát hogyan ünnepelnél, hogyha lenne egy repülős társaságot?
2: Nagyobb lábteret minden nőnek.
1: Egy napra?
2: Egy napra.
1: Tetszik, tetszik a megoldásod, ők nem így csináltak. 10 teljesen női személyzet repült nőnapon a Vizernél. Csak nők a fedélzeten.
2: Tehát, hogy a pilóták is nők voltak.
1: Igen. Mekkora ünnep ez a nőknek, hogy dolgozhatnak, nem? A nőnapon. A férfiak meg szabadok egy napig.
2: Ez már majdnem olyan kedves, hogy drágám, nem kell ma elmosogatnod, mert nőnap van.
1: Nagyon kerék.
2: Majd megcsinálod holnap reggel.
1: És 10 különböző országból indult ilyen gép. A konkrétan Magyarországról induló gépen Irén, Szabina, na tessék, voltak ott elől. Az utastérben pedig Patrícia, Veronika, Réka, Nadja, Nikolett teljesített szolgálatot.
2: Nadja és Nikolett. Jó.
1: De ez milyen nőnapi ünneplés, nem? Mi meg tudnánk csinálni, hogy itt egy napig csak a nők dolgozzanak?
2: Nagyszerűen nézhető Nadja.
1: Hát, érdekes nap lenne, meg.
2: Hát érdekes lenne, igen.
1: Biztos örülnének, hogyha nőnapon csak nekik kéne dolgozniuk.
2: Pláne, hogy ez vasárnap.
1: De egyébként szerintem minden munkahely meg lenne, mert ugye a Vizernek ez volt a célja az egésszel, hogy bemutassák azt, hogy a nők mennyire emancipáltak, meg mennyire egyenrangúak, meg hogy mennyire el tudják végezni a munkát. Szerintem nagyjából minden munkahely meg lenne csak női munkatársakkal.
2: Egyébként ez a fajta, tehát hogy egyenlőség, ez egy tök jó kezdeményezés, meg egy tök fontos üzenet, hogy ezt maximálisan tudom támogatni. Közben én azon kezdtem el agyalni, hogy vasárnap volt az ígyszer, hogy azt kire bíztam volna, ki az, aki leginkább képben van a sportban, és levezette volna helyettem a sportmagazint.
1: Hát én meg a Vizer akciójával kapcsolatban félve várom a halottak napját.
2: De mocskosul morbid vagy. Jó.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Fedezd fel Komáromot! Tematikus városi séták a Turinform szervezésében. Történelem, legendák, ikonikus helyszínek. Barangolj az erődök között, ismerd meg Jókai és Klapka örökségét, éld át a város múltját és jelenét. Választ ki a túrádat a várositúrák.iránykomárom.hu oldalon. Komárom. Határtalanul jó.
2: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
3: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS.
4: Gieringer Automotor Kft. Komárom. Bátori út 1.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
5: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
6: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
7: Június 6-án, szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik teraszon.
6: Az Ördöge van Piknik teraszon.
7: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van Piknik terasz.
6: Baj, Ördöge van Piknik terasz.
7: Tali ott!
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Költségvetési biztost kap az MTVA és az NMHH. Korai hőhullám érte el Franciaországot. A héten még lesz kihelyezett véradás vármegyénkben. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaller Andreától hallják. Költségvetési biztost kap a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, tudatta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter keddeste a közösségi oldalán. Tarr Zoltán videós bejegyzésében azt mondta, egyeztetve a pénzügyminiszterrel döntöttek így, egyrészt annak érdekében, hogy a működést felügyelje, másrészt, hogy ne kerüljön sor semmi olyan lépésre, amely bármiféle kötelezettségvállalás vagy bárminek az elidegenítését jelenteni, és ezzel az intézmények gazdálkodását veszi. A tárcavezető szerint a cél az, hogy a közmédia tisztességesen, kiegyensúlyozottan működjön, és működésében ne csak a médiatörvény maradéktalan betartására, hanem a költségvetési fegyelem betartására is törekedjen. Példátlan hőhullám sújtja Franciaországot, amelynek következtében a hőmérséklet a következő napokban helyenként elérheti a 38, sőt 39 Celsius fokot, közölte kedden a francia meteorológiai szolgálat. A helyi hőmérsékletek a pünkösdi hétvégén emelkedtek meg, mivel Franciaországban és Nyugat-Európa egész területén egy hőkupola van jelen, amely egy magas nyomású zóna, és blokkolja az Észak-Afrikából érkező meleg levegőt. Valószínűleg vasárnapig kell várni, hogy a hőmérséklet csökkenés általánosan bekövetkezzen az országban, feltehetően viharok kíséretében, hangsúlyozta Adrien Varnan, a Meteo France meteorológusa. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a héten még tart kihelyezett véradásokat. Május 28-án két helyen, 14 és 18 óra között a Bábolnai Közösségi Házban, míg 14 óra 30 és 18 óra között a Tokodaltárói Polgármesteri Hivatalban, május 29-én 14 óra 30 és 17 óra között pedig Pilismaróton a Dobozi Mihály Művelődési Házban nyújthatják karjukat. A Tatai Kunidomokos Múzeum szeretettel várja az érdeklődőket, ide veled régi kardunk, magyarországi kézi fegyverek 1700-1914 címet viselő kiállításának megnyitójára. A László Tibor gyűjteményéből rendezett tárlatot május 29-én pénteken 17 órakor nyitják már.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napsütéses meleg idő várható, délután jelenhetnek csak meg a felhők, és kisebb zápor, zivatar is előfordulhat. 27 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádió felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: 8 óra után járunk 4 perccel, vidám reggelt kívánok mindenkinek, szerda van, de még csak a hét második munkanapja, remélhetőleg mindenki tele van energiával, 4 napot kell kibírni ugye a héten, aztán megint csak hétvége, igaz most egy sima, nem egy hosszú, úgy mint az előző volt. Na nézzük, mi a helyzet az utakon, még az előző órában azt jelezte nekünk Misa, Tatabánya 1-es út jól járható oda-vissza, Tatabánya felé vértesszőlős belassult, igen, az élőtérképen is ezt látom, hogy van azért egy erőteljes forgalom, Tatán is, Szőlősön is, Tatabányán környén is, Komárom belvárosa, illetve Esztergom belvárosa is forgalmas, de Dorogon is azt látom, hogy azért egy picit talán lassabb a haladás, némi türelemre van szükség, az M1-esen volt már nagyobb zűr is, Bicske után azért a külső sáv Pest felé, na ott az kihívásokkal küzd, de válasszátok tényleg az átterelt belső sávot, ez a legbölcsebb tanácsom, legalábbis, hogyha személygépkocsival vagytok, akkor mindenféleképpen. Ma nagyjából 31 fok lesz a csúcshőmérséklet, erős lesz az UV-sugárzás, úgyhogy erre mindenféleképpen figyeljetek oda. Holnap néhány fokot visszaesik majd a hőmérséklet, de hát így is 23 és 28 fok közötti csúcs értékeket mérhetünk majd, ma pedig tényleg a 30 fok fölé is fogunk menni. Itt a klasszikus gyönyörű nyári idő, úgyhogy használjátok ki tényleg akár szabadtéri programokra is. Mi is kihasználjuk egészen 10-ig az időt, hozzuk a jobbnál jobb slágereket, meg persze az emlékezetes pillanatokat, hiszen Ádi a héten pihen, de azért a hangját elhozom nektek. Ha pedig közlekedési infótok lenne, SMS és Viber számunk 0620 978 978 5-ös.

0: nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Én gondoltam, hogy egy kicsit leteszteljük magunkat. Hoztam pár kérdést. Ezekre a kérdésekre kell válaszolni, és ahogyan így megyünk lefele a kérdés listán, ott egyre inkább kéne hibáznunk. Tehát nem mi legyünk azok, akik a 6 kérdés után bennmaradnak. 2 kérdésenként valakit kilökünk a csapatunkból, jó?
2: Jó, tehát akkor de az elején is már rossz választ kell adni?
1: Hát az elején még jó bennmaradni.
3: Az elején még jó bennmaradni.
1: Ha ügyes vagy, akkor itt még bennmaradsz. Hát most nagyjából lemodellezzük, de kevesen vagyunk ehhez, tehát olyan szinten nem tudjuk, de nézzünk akkor egy kérdést. 1. A banán valójában bogyós gyümölcs. Igaz az állítás vagy nem, és mivel indokolod a válaszodat?
2: Na, Andrea, mert én az állatokhoz értek.
1: De itt még jó, itt még jó választ kéne csinálni.
3: Bogyós gyümölcs, szerintem nem, déli gyümölcs, az biztos, de...
1: Most itt, igen...
3: De hát van benne mag, de nem tudom, nem.
1: Még Andi már benne van a szerepben.
2: Andi már hozza a celebet.
1: Jó, én erre szerintem még az elején benne akarok maradni, tehát rávágom, hogy...
3: De te látod a válaszokat,
1: mondjuk nem? Ez igaz? Igen.
3: Ez nem jó.
1: Igaz. Mert botanikailag
3: igaz.
1: Tényleg.
3: Tessék, igaz.
1: Tényleg bogyó.
3: Ez így nem jó.
1: Jó, mindegy, az elején még mind benne akarunk maradni. Akkor a következőnél is bejön a dolog. Igen, én látom a választ, várját akarom előletek. Akkor játszatok ti.
2: Hát én nem látok semmit.
3: Hátulját.
1: Figyelj, a cápák nem kaphatnak rákot. Igaz vagy hamis?
3: Szerintem minden állat kaphat rákot, hogyha ugyanúgy működik, mint érted?
2: Hát elkaphatja.
3: Egy működőszer. Na, zoológus! Zoológus!
2: Ja, tényleg!
1: Elkaphatja a szájával.
3: A rákot, hát tényleg!
2: Ugye? Tehát a cápa kaphat rákot. Na,
3: szerintem arról annak menne ez a játék.
2: Én tudom hozni a hülye celebet, látod?
1: Egyébként szerintem elég jól hozod, akkor most itt még beszéljünk arról a ráksalátáról is, ami után egy napig rosszul voltál. Tehát amikor a Roland rákot kap, akkor az is egy...
3: Igen, tényleg.
2: Az veszélyes, gyerekek, az veszélyes. Ettem már nagyon jó ráksalátát, megettem olyat is, ami hát kicsit kiborította
1: jó,
2: a gyomrom.
1: Közben kialakult itt a modellünknek a játékszabály, és akkor ketten vagytok, most akkor az első kör után még mind a kettőtöket benne hagyom játékban. Oké, figyelj. A víz kétszer olyan nehéz, hogyha megfagy. Igaz vagy hamis, és miért?
3: Hogy nekik ez nagyon...
2: Szerintem nem igaz. Mert csak benne, a halmaz állapot a változó.
1: Most még benne akarnál maradni.
3: Hát igen, azért tömege ilyenkor nem változik, nem?
2: Igen, tömege az nem változik, csak a halmaz állapota, a sűrűsége.
1: Nem változik?
2: Nem.
1: Jéghegy, jégtábla. Hát, jég a kólában.
2: Hát de ez most olyan, mint az egy kiló érted toll, vagy pedig vas. Én szerintem
1: én az
2: nem
1: baj, már nem tudom eldönteni, hogy most
3: hát igen, ez
1: próbáltok
3: olyan,
1: hülyék lenni, vagy...
3: Gondoltam.
1: Hát is még benne akartok maradni, vagy... Már ki akartok esni, vagy mit
2: én
1: akartok?
2: Én karaktert hozom,
1: te karaktert
2: gyerekek.
1: Hozom? Jó, oké, tehát nem változik. Andi?
3: Én meg rácsatlakoztam Rolandra.
1: Roland visz
3: azt
1: magával.
3: Azt is lehet, hogy valakire rácsatlakozol, tudod, és csak egy darabig mész vele.
1: Ez egyébként okos. Ez egyébként nagyon okos. Jó, tehát akkor azt mondjátok, hogy?
2: Hát, hogy nem változik.
1: Tehát akkor a víz nem kétszer olyan nehéz.
2: Nem.
1: Hanem ugyanolyan?
2: Ugyanolyan.
1: Jó, hát azt eltaláltátok, hogy hamis az állítás, viszont azt nem, hogy ugye a jég az nyilván könnyebb, tehát az ugye ezért úszik a víznek a felületén, de kellőképpen ügyeskedett a Roland, hogy ne ő legyen a legbutább, ő kieshessen, és Andi is rácsatlakozott, tehát nem tudtad berántani Andit.
0: Buenos morgen! Minden hét

0: nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Megyek tovább. Az emberi testben több baktérium van, mint saját sejt.
2: Na erre ugyanígy fognak nézni a celebek. Egyébként hát, mi az a baktérium?
3: Jó, hát mert ezek már olyan kérdések, érted? Hát most mit mond még egyszer, hogy több a
1: az
3: baktérium?
1: Az emberi testben több a baktérium, mint saját sejt.
2: Hát elnézve az emberiséget, igen.
1: Az, Roland, ezt nagyon hozod. Én nem tudom eldönteni, hogy szerepben vagy, vagy...
3: Nem, szerintem...
1: Te szerinted?
2: Zsigerből a rejlő karakter vagyok, gyerekek.
1: Andi, szerinted?
2: Hát körbenézel, aztán érted.
3: Szerintem nem.
1: De tök jó, mert a jégnél hülyeséget mond, itt jót mond, itt meg az Andi mond butaságot, mert ugye hasonló a nagyságrend,
3: hát,
1: de kicsit...
3: abból indulunk ki, hogy a probiotikumokkal nem tudom hány millió baktériumot juttatunk be, akkor nyilván több a baktérium.
1: Picit
3: de ugye,
1: több a
3: mert azért indulunk ki abból, mert hogy ugye ezt rossznak gondoljuk. De ugye vannak jó baktériumok is.
1: De ez jó, mert ugyanazt a választ mondjátok, de te tudományos oldalról közelíted, te pedig az emberiség, tehát szociológiai oldalról hozod.
2: Szociológia, az!
1: Nagyon jó vagy. Eddig mind a kettemben vagytok, még egyik sem ejtettek ki a másikat. És egyébként igaz, jó, akkor hozok egy durva kérdést. A villám sosem csap kétszer ugyanoda. Igaz vagy hamis?
2: Hát persze, hogy nem, mert fogom a villámat, beleszúrom a húsba, megeszem, aztán már másik, a tányérnak a másik pontjára fog lecsapni a villám.
1: Jó, első pont, amikor a Rolandot én kiejteném.
3: Hát ezt szokták mondani amúgy, ez egy népi mondás, hogy a villám sose csap kétszer ugyanoda.
1: Tudsz-e nagyobb hülyeséget mondani, mint a Roland, hogy téged ejtselek ki, és ne te legyen a győztes, mert ugye nem kéne nyerned.
3: Ez nem volt hülyeség. Szerintem csaphat ugyanoda kétszer.
2: Én ilyen pákolj magasságunkban vagyok,
3: mert tudjátok, hogy lehet irányítani is ugye ilyen vasrudakkal a villámot.
2: Így? És mutatja. Ezt mutatta Andi is, azért.
1: Ez a Nordic Walking, amikor az idősek másznak a hegyre.
2: Ez jó, beléjük csak a villám, ez kívánod?
3: Igen, egyszer oda csapasztáltam, még egyszer oda csapasztáltam.
1: Hallod, a kérdés már nem is érdekel. Engem visz ez a műsor. Jó, még egy utolsó, akkor ezen eldöntjük. Csak hogy mindenki értse a szabályokat így a végére.
2: Azok nincsenek.
1: Mert úgy nagyjából
3: szerintem
1: valami van.
3: Jelentkezzünk erre a műsorra.
1: Szerintem ez nagyon benne. Tehát most, aki erre a kérdésre a jobb választ adja, az lesz a leghülyébb. Tehát az nyer. Magyarul rosszabb választ kell adni. Oké. Okay. A teheneknek tudományosan bizonyított, hogy van legjobb barátjuk. Igaz vagy hamis?
3: Hát.
2: Én tehén szakértő vagyok amúgy, gyerekek, ezt nem tudom, tudtátok.
1: Tehát kommunálban vagy tőgyológus.
3: Tőgyológus.
2: Nem, mert egyébként azt tudni kell, ugye, ezt biztos tudjátok, hogy a tehén az bonyolult állat.
1: De jaj, ne!
2: De én megfejtem.
1: De én megfejtettem, én ezt mindig így meséltem, és nem jött a reakció.
2: Volt egy osztálytársnőnk, aki azt mondta, hogy olyan gyors, mint a puskagolyóból lőtték volna ki.
1: Igen, ez a, mint a öcsém, a magad alatt vágod a fejszét.
2: Na, szóval, hát figyelj, a teheneknek, hogy van a legjobb barátjuk, hát elnézve egyébként, hogy mennyire csúnya állat, szerelme biztos nincs, tehát akkor marad a legjobb barát.
1: Tehát van.
3: Szerintem szerelmük is van, miért ne lehetne. Hát a bika, ott van.
2: De a bika, ez legyen csak barátok, azt mondja a bikának.
3: Igen.
2: A bika az nem barátkozni akar. Nem tudom, te miket hallottál ezekről? Jártál-e vidéken?
3: De azt mondtad, hogy nincsen szerelmük. Dehogy nincsen. Az összes tehénnek ott van egy bika.
2: Hát ez az egy éjszakás kaland. Ne is haragudj.
1: Hölgyeim és uraim, amikor a tőgyológus a bikológussal beszélget, korán reggel a Forrás Rádióban agrárperceinket hallgatják. Oké, okay, akkor most igaz-e vagy nem? Tehát van a legjobb barátja, vagy nincs?
2: És egy fontos, hogy a bikát ne akar megfejni.
3: Ja, a legjobb barátja.
1: Igen. Mm-hmm.
3: Nem mindegy, hogy barát vagy legjobb barát.
2: Én azt kívánom,
3: hogy legyen minden.
2: Gyerekek, én azt kívánom, hogy minden tehénnek legyen barátja,
3: meg egy bikája,
2: én nem támogatom a magányos teheneket, én jót akarok a teheneknek. Szeretet, érted? Legyen szeretet.
1: Ne feledjétek, akinek jobb a válasza, az a hülyébb.
0: Buenos morgen, minden hét.

0: nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Most egy problémát kell megoldanunk. Képzeljétek el, bajban a Tinder.
2: Ajaj. Love me Tinder.
1: Igen, egyébként is megfigyelhető jelenség, hogy a társkereső applikációknak egy nagy része az most így hanyatlóban van, tehát volt ennek egy nagyon nagy felfutó iránya, de állítólag a Z-generációsok már hosszabb és tartósabb kapcsolatra vágynak. Minden esetre menjünk be egy kicsit most a Tinder irodába. Jó, okay. Hát ők ezt vizsgálták, meg erre jutottak. Beültek reggel, tudod, elhúzták az 50-et, amit ingyen lehet aznap, aztán utána elővették.
3: Csak lehet aznap.
2: Milyen jó,
3: hogy képben
2: vagy.
3: De hogy tudja, figyelj.
2: Hallod, Petra?
1: Elővették a programpontokat, és akkor nézték, hogy foglalkozzunk ezzel, nem, balra húz, jobbra húz, op, itt egy gond. Mi a gond? A legnagyobb gond az, hogy brutálisan elborult a nemek aránya.
2: Jajjaj, csak nem sokkal több nő, nem tudom.
1: Vagy, tényleg ezt tippelnéd, hogy sokkal több
2: nem,
1: nő,
2: sokkal
1: az baj?
2: Pasi. Az nem baj.
1: Mi a baj? Igen, melyik a baj?
3: Nőknek előbb lett elegük, mint a férfiaknak.
2: Sokkal több pasi.
1: Jó, na most annyi, hogy a hivatalos forrást annyiban tudjuk megerősíteni, hogy tavaly nyáron csatlakozott Spencer Raskov a Match Group csapatához, és ő nyilatkozott egyébként, és jelenleg ő a Tinder vezérigazgatója lett, és nem adott ki hivatalos adatokat, de van egy kutatás, egy felmérés a Demon's Gate által publikált, és ez azt mutatja, hogy 75 millió aktív felhasználó van, ami brutális, és ennek nagyjából a kétharmada férfi.
3: Ez durva.
2: Az tényleg az 75 millió gyereket, az nagyon sok.
3: De nem is az, hanem hogy a kétharmada férfi.
1: Igen. Na ugye most...
2: Minden nőre jut két pasi.
1: Hát nagyjából így. Ez az egyik probléma a sokból. A másik az, hogy arra jutottak, most akkor lehet vitatkozni, hogy ilyen korú, vagy nem olyan korú, tehát lehet Z-generáció, nem Z-generáció, de arra jutottak, hogy azok a társkereső applikációk működnek igazán jól, és itt felsorolták például a Hinge nevűt, amit én nem ismerek, meg egy másikat is nézem, megtalálom el, mindegy, de hogy azt mondják, hogy azok működnek jól, ahol mélyebb ismertségre lehet szert tenni, tehát ahol jobban meg tudnak ismerkedni egymással a felek. És a felületessége a Tindernek, az szépen lassan letaszajtja őket a trollról. Nyilván a cél az, hogy legyen előfizetőjük, hogyha előfizetsz, akkor tudsz többet lépegetni, több információt tudsz meg, tudsz szuperlájkolni, meg mit tudom én, miket tudsz még, de hogy azt akarják, hogy fizessenek elő, és ehhez az lehet az út, hogy egy kicsit komolyabban lehessen ismerkedni a Tinderen.
2: Na jó, de ezt hogy tudják megoldani? Tehát, hogy most is van a Tinderen ilyen bemutatkozás, nem? Vagy
3: van,
2: nincsen?
3: Persze, de hogy nem.
2: Na, tehát, hogy maximum az alapján tudod egy picit megismerni a másiknak a személyiségét, legalábbis egy első blikre.
3: Hát meg, hogyha... Tehát én ezt nem értem most ilyen szempontból, mert hát ugye úgy működik, hogyha meccseltek, akkor tulajdonképpen tudtok írni a másiknak, tehát ott meg tudtok ismerkedni komolyabban is, hogyha mind a két fél nyitott rá.
2: Hát igen, tehát hogy meg tehát, alapvetően a felhasználói mentalitást nem tudja befolyásolni, tehát függetlenül attól, hogy most hogy van az applikáció kiépítve. A létszámra egyébként nekem van egy alternatív ötletem, tehát ez, hogy két pasi jut egy nőre, hogy innentől kezdve nem párokat, hanem hármasokat kell próbálni összehozni, és a Tinder névre kellene váltani.
1: Ó! Hallod, és ezt ingyen adtad?
2: Látod?
1: Szép. Jó, de azok fizessenek is elő valamilyen formában. Ami én most agyaltam, hogy szerintem itt csináltak egy olyan terméket, ami végtelenül egyszerű, és végtelenül az ember ösztöneire megy, mert ugye tényleg egy húspiac van, meglátod a feliratot, meglátod a leírást, de alapvetően nyilván a képet nézed, és csak így löködöd gyorsan, ahogyan egyébként egy másodperced van egy Facebook posztra is, tehát hogy nem időzöl úgy el tényleg az emberen, hanem csak ránézel a képre, míg mondjuk más társkeresőkön ugye meglátsz egy profilt, kicsit olyan, mint egy önéletrajz, ott van leírás, meg ilyenek, tehát hogy kvázi ők csinálták ezt maguknak, tehát kicsit olyan, mintha most rádöbbenne valaki, aki minden nap gyors kaját eszik, hogy mi már elhisztam.
0: Buenos morgen! Minden hétköznap

0: telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Te hogy vagy?
2: Na, figyelj, jó, most reggel egy kicsit azt érzem, hogy kicsit én krákogok, de egyébként jól vagyok. Tehát, hogy nem semmi betegség, meg ilyenek, csak ez a, nem tudom, elindul a nap, és még be kell melegedjen a hangom. Tehát nekem néha ez így van. Most is valami ilyesmi, de úgyis megértett, hogy mindjárt készítesz nekem kávét, szóval, hogy ha azt megkapom, akkor biztos jót tesz.
1: Megígértem most már. Úgy indult, hogy nem biztos, hogy kérek, talán. Mondtam, hogy nem döntsd el, tehát, hogy talára nem készítek kávét. Most már megígértem?
2: Most már megígérted.
1: Nem tudok ebből már kifarolni.
2: Ebből már nem. Az igazság, hogy nem ittam ma otthon kávét. Szóval, hogy én ugye mindig este lefőzöm a kávémat, másnap reggelre, mert hogy nem akarom így hajnalban felkelteni a családot, hát magam vagyok a megtestesült figyelmesség.
1: Valahogy így.
2: Igen. És hát tegnap este elfelejtettem, mert hogy Fradi Győr meccset néztem, és kicsit elmondtam a figyelmemet, ráadásul fönt az emeleten a hálószobában néztem, úgyhogy elfelejtettem így lemenni, aztán lefőzni a kávémat.
1: Aha, gazdagéknál van emelet?
2: Látod? Hát, és erre ma hajnalban döbbentem rá.
1: István is itt van velünk, sziasztok, Roli, azért vigyázz az esti kávé főzéssel, nehogy arzén kerüljön reggelre bele.
2: Jaj, nem, hát az hogy nem titokba csinálne.
1: Az már benne van a főzőben.
2: Fölvállalnál nyíltan ennyi fázasság után.
1: Ja, azt meséltem neked, mikor az orvos, a kutatóorvos barátoméknál kávéztunk, volt neki ilyen kotyogós kávéfőzője, és ilyen eléggé rosszul jött belőle a kávé. Tudod, ilyen eléggé ilyen vízköves volt a rendszer, aha, és csak éppen, hogy kicsöpögött. És a haverom lefőzte, én már ittam, a másik haverom is már itta, és így a haverom megjegyzi, mielőtt belekortyol, hogy te zsigad, figyelj, hát ezt át kéne mosni ilyen vízkőoldóval, mert ez nagyon rosszul jön. Át tegnap átöblítettem sósavval. Hárman köptük vissza. Mondta, hogy orvosi volt, és alaposan kimosta. Mondom, hát meg a...
2: És egy kutató orvos?
1: Igen.
2: Nem éreztétek azt, hogy hirtelen ti vagytok az egyik kutatásnak így az alanya?
1: Így visszatekintve jogos, de egyébként szerencsére nincsen semmi kak.
2: Vajon hogyan hat az emberi szervezetre a sósavas kávé? Ma ezt mutatjuk.
0: Buenos morgen! Minden hét

addig nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Mozdonyok soron kívüli átvizsgálásáról rendelkezett a MÁV vezérigazgatója. További kereskedelmi hajókat tartóztatott fel az amerikai haderő a Hormuzi szorosnál. Interaktív mese előadás lesz Tatabányán. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallják, már is hozom a részleteket. A MÁV vezérigazgatója elrendelte a soron kívüli átvizsgálását annak a mozdonytípusnak, amelyből az egyik szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt. Erről Hegyi Zsolt közösségi oldalán tájékoztatott kedden. A jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben, írta. A vállalatcsoport vezetője egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelenföldi pályaudvar utastájékoztató rendszereinek fejlesztéséről, valamint kiadta az erre vonatkozó operatív feladatokat az illetékeseknek. A MÁV folytatja a célzott utastájékoztatási csatornák kiépítését, javítja a használatukat, szükség esetén pedig máskor is kérni fog pótlóbuszokat a BKK-tól, jelezte a vezérigazgató. Hegyi Zsolt szerint a hosszú hétvége tapasztalatai alapján még több, jól képzett utasmenedzser bevezetésére is szükség van a csúcsforgalmat bonyolító időszakokban, olvasható a bejegyzésben. További kereskedelmi hajókat tartóztatott fel az amerikai haderő a Hormuzi szorosnál az iráni kikötőkre érvényben lévő blokkád részeként, közölte a központi parancsnokság kedden. Az amerikai hadsereg közel-keletért is felelős irányítási törzsének frissített számai szerint már 108 hajót akadályoztak meg abban, hogy elhagyja Irán partjait, vagy elérjen iráni célkikötőt. Marco Rubio külügyminiszter kedden arról számolt be, hogy az iráni békemegállapodás szövegének véglegesítése további néhány napot vesz igénybe. Hangsúlyozta, hogy minden egyes szónak, illetve mondatnak jelentősége van, és akár vitatárgya lehet. A miniszter egyben rámutatott, hogy az egyességnek tartalmaznia kell a Hormuzi szoros megnyitását minden akadálytól mentesen áthaladási díj bevezetése nélkül. Hozzátette, hogy az amerikai-iráni egyesség tartalma jó részt körvonalazódott a hétvégén, amikor Trump elnök telefonon egyeztetett a Közel-Kelet számos államának vezetőjével. Május 28-án 10 és 11 óra között a Kóró és a Kismadár című interaktív magyar népmesét láthatják a Magyar Népmese Színház előadásában Tatabányán. Az ingyenes program a Tulipános Házban lesz. Vidám nyáresti hangulat és latin ritmusok várják az érdeklődőket május 28-án 19 óra 30-tól az Esztergomi Rögbi Klub teraszán. A Salsa de Morena Tánc Stúdió szabadtéri táncestjén mindenki megtalálhatja a helyét, akár táncolni érkezik, akár csak kikapcsolódna. A részvétel ingyenes, a szervezők ugyanakkor köszönettel fogadják a támogatásokat.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napsütéses meleg idő várható, délután jelenhetnek csak meg a felhők, és kisebb zápor, zivatar is előfordulhat. 27 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és

0: rádió felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgen! Buenos Morgen! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgen!
1: Buenos Morgen! Buenos Morgen, mosolygós reggelt kívánok mindenkinek. Ugye Ádi a héten pihen, úgyhogy egyedül tartom a frontot, de azért hozok emlékezetes pillanatokat, mert hogy best of részekből szemezgetünk, úgyhogy Ádit is hallhatjátok. Május 27-e van, itt vagyunk a hét kellős közepén. Remélhetőleg azért a hosszú hétvége során mindenkinek alkalma nyílt egy picivel többet pihenni. 25 fok van, ma egyébként 31 lesz a csúcs, verőfényes napsütés, klasszikus nyári időjárás, aki teheti a délutáni órákban próbáljon meg kimozdulni, azért az UV sugárzással vigyázzatok, mert hogy az kifejezetten erős lesz, legalább olyan erős, mint például az M1-esen a forgalom. Nagyjából Herceghalomtól azért már igen erőteljesen torlódik, leginkább a külső sáv, úgyhogy mindenképpen használjátok Pest felé az átterelt belső sávot. Egyébként Tatán is erősebb forgalmat látok, illetve azért Komáromban és Esztergomban is van egy-egy forgalmasabb szakasz, de komolyabb fennakadásról nem kaptunk bejelentést. Ahogy szerencsére balesetről sem tudunk. Ha van ennek ellentmondó infótok, egészen nyugodtan megoszthatjátok velünk, sőt, egyenesen meg is köszönjük. SMS és Viber számunk 0620 978 978 5-ös.

0: Nálunk itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Na, mit van?
2: Na, képzeljétek el, hogy egy igazi ilyen road movie-t gyártottak egy esetből, ugyanis 7 kutyát figyeltek meg Észak-Kelet Kínában, Changchun környékén a...
3: Changchun!
2: Hát így van lejjön, hogy Changchun!
1: Mint a tabánya, Changchun!
2: Az országúton menetelt 7 kutya, és hát egy korgi vezette őket.
3: Megszöktek a büféből? Miket aztán neveztek meg?
2: Ja, igen. Hát nagyjából, mert már valami ilyesmit is kerítettek köréjük, hogy biztos, hogy valaki ugye elrabolta őket, meg akarta őket enni, hát ugye Kínában mi más történhetne, és akkor ugye ezt mondták, hogy emiatt van az, hogy elrabolták őket, és akkor így haza akartak jutni, és hát a korgi ment elől, úgyhogy őt tették meg vezérré, és akkor igen. De aztán valaki meglátta őket, és akkor ugye így elkezdett aggódni értük, és akkor tulajdonképpen így sikerült nekik hazajutni.
3: Értem, a brémai muzsikusok után a Changchungi muzsikusok.
2: A Changchung, igen.
1: Azt, hogy imádtam. A gyerekkoromban ment a brémai muzsikusok valamelyik reggeli műsorban, de nem a klasszik mese, hanem ilyen sorozat volt, és valahogy soha a büdös életben nem érkeztek meg, mindig csak mentek. De hogy ezek céllal mentek, tehát volt nekik kvázi olyan, hogy haza lehetett
2: tudni?
1: Szerintem
2: biztos, hát eléggé céltudatosan mentek, tehát gondolom ez volt a feltűnő. Meg ugye itt azt is írják, hogy itt többen védtek egy ugye sérült német juhász kutyát, tehát hogy így gondolom köré csoportosultak.
1: Ez milyen
2: klassz? Akkor így együtt utaztak.
3: Falka
2: szellem. Kis falkában, aha.
3: Biztos, igen. Hogy valahova elindultak, és akkor így, ja, hogy miért mentek, cuki. De mi
2: igen, ahogy aranyosak, mert lett csinálva videó róluk, ami
1: éhes
2: elég nagy nézettség.
1: Követték őket.
2: Nem, hát itt annyi van, hogy március 19-ére mind a 7 kutya épségben hazajutott.
3: Ó, akkor ez egy happy endes sztori.
2: Igen, de egyébként valószínűleg én azt mondom, hogy lehet, hogy tényleg elrabolhatták őket. Mert azért furcsa,
1: hogy... ki? Ez már olyan, mint egy Walt Disney mese.
2: Micsoda, hogy?
1: Hát, hogy elraboltak, akkor valahogy ki kellett szabadulni.
2: Hát igen, de hát ezt nekünk kell valószínűleg így köré keríteni, mert ezt nem fogjuk megtudni, mert ők nem beszélnek róla valószínűleg.
3: A 101 kiskutyának egy egyszerűsített verziója.
2: De amúgy igen.
1: Kicsit azt olyan. Nézem tényleg, most, hogy miért a korgi lesz a vezető. Nem sokat tudok, azt tudom, hogy a királynőnek volt nagyon nagy korgi mániája, meg nálunk is ott a parkban van egy csomó, hogy miért ő lesz a vezető.
3: Okos kutya a korgi,
1: azt írják, hogy kis test, nagy ego.
2: Hát ezért.
1: Nagyon intelligens.
3: Tehát akkor én egy korgi vagyok.
2: Tényleg.
1: Várj, nem, mert elborulsz, mert azon nagyon intelligens.
3: Mondom, hogy korgi vagyok.
1: Terelő kutya múltad van.
3: Igen.
1: Makacs vagy, önálló. Hangos tudsz lenni, egyre inkább rád val.
3: Abszolút korgi vagyok.
1: Nagyon energikus, mosolygós arc. Várjál, vastag dupla szőrzet. És kapaszkodj, a híres korgi popsi.
3: Hát nem volt? Szoktam ezzel dicsekedni.
1: Már volt, hogy a dobokhoz kell fennék.
2: És tudod úgy rázni,
1: előbb.
2: Mint ők.
3: Ezt adáson kívül mutatom csak meg.
1: Amire figyelni kell, Roland. Amire figyelned kell.
3: Na.
1: Hajlamos vagy az elhízásra.
3: Azt tudom, sajnos.
1: Gerinced, érzékeny, hát hosszú test miatt, de mondjuk érzékeny a gerinced, és fontos neked a napi mozgás és mentális kihívás, de amúgy cuki vagy, és okos, és nem egy díszkutya.
3: Na, ennyi, ezt pontosan tudtam. Hát, de legalább van gerincem, sokakkal ellentétben.
1: Egy igazi mini munkagép vagy.
3: Na, azért mondom.
2: Tényleg korgi vagy.
3: Innentől ez lesz a becenelem, hogy korgi.
2: Mini munkagép.
1: Itt a korgink.
0: Buenos morgen!

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG3 már 6.399.000 forinttól, vagy személyre szabott egyedi kedvezménnyel lehet a tiéd. Menő dizájn, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG3. Géringer Automotor Kft. Komárom, Báthori út 1.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu.
1: MG. Find your more.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

0: kellnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Na jó, de hogyha időutazás, akkor a releváns és mindig felmerülő kérdés, hogy ti hova mennétek vissza, vagy előre, mert ugye lehet bármelyik irányba menni, és miért?
2: Jó kérdés. Hát visszamenni, hát nem tudom, azért voltak olyan korok, amikben nem biztos, hogy feltétlenül visszamennék, de nem tudom, egy ilyen... Húszokba mondjuk visszamennék megnézni, hogy mi volt ott.
3: Igen, én is ilyen híres történelmi eseményeket néznék meg. Na mit? Leginkább, mit tudom én, Attila temetése, Woodstock, Kennedy merénylet.
1: Egy temetése, mit csinálsz?
2: Tényleg ez volt az első, amit kimondott, Attila temetése.
4: Oda mész gyászolni, hogy részvétem Attiláné. De most mit csinálsz egy temetés?
3: Hát csak, hogy hova temették például, meg hogy zajlott.
4: Kit érdekel?
3: Ilyenek. Én nagyon szerettem a Gárdonyinak a Láthatatlan ember című regényét. Na.
2: Mondjuk egy ilyen fáraó temetést én is megnéznék.
3: Na, ugye?
2: Azt mondjuk érdekes
3: vagy
2: lehet.
3: Vagy hogy épültek a piramisok? Tényleg ufók jöttek? Vagy tényleg emberek? Vagy mi volt? Szóval ilyeneket azért úgy megnéznék. Ilyen történelmi rejtélyeket, tudod?
1: Ne, én azon gondolkoztam, hogy én biztos, hogy Jézus. Tehát, hogy én őt megnézném. Én oda visszamennék, én ezt a korszakot nagyon
3: beérzem. Na, például, akár azt is, igen.
2: De persze a majákat is megnézném.
1: Majákat?
3: Én őket most láttam nemrég.
2: Ah, de nem úgy, hanem,
3: 130-140 centi bojlertest. Így néznek ki,
1: mindenki a múltba menne? A jövő hol érdekelne? Mondjuk mennyit mennél előre?
2: Annyiban érdekelne, hogy én is kíváncsi lennék, hogy tényleg vajon repülőautók lesznek-e, meg hogy tényleg ilyen lesz-e, mint ami mondjuk így elképzelték a Visszajövőbe filmbe. Én hát, azt megnézem, vagy mondjuk a 1/5. Elembe.
3: Aha. Én megnézném mondjuk a családnak a jövőjét, tehát az ilyen tehát a unokák, dédunokák, tehát leginkább azok, akiket mondjuk már nem biztos, hogy találkozhatnék velük, tehát ilyen dédunoka, ükunoka, hogy akkor mi lesz? Mi lesz a családdal a jövőben?
1: Csalódnál, hogyha mondjuk előre mennél 50 évet, és látnád, hogy a Dávid itt dolgozik a Forrás Rádióban, mi sorozatőként?
3: Ezt még át kell, hogy gondoljam.
1: Hát kell gondolnod? Jó, egy apa-fia show.
0: Buenos Morgan! Minden hét

0: nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Neked a feladatod, hogy sok pénzhez juss, megjelensz ott. Először is kezdjük ott, mert ez a kedvenc vonalad, hogy miben vagy. Tehát elmész abban a ruhádban, amiben most itt ülsz, mert ugye, hogyha oda kerülsz a múltba, akkor abban a ruhában vagy, amiben vagy.
2: Hát majd ott szerzek magamnak ruhát.
1: Na jó, de rögtön kinéznek, ha ebben megjelensz. Akkor mesztelenül kell menni.
2: De jó, hát valami olyasmi ruhát vennék fel akkor, ami... Hát figyelj, annyi jelmezbolt van. Egyelőre vennék valami
3: jelmezt.
1: Megvenni a Lidl-ben az ilyen papírmaszkot, meg a csákot is. Vinnél macskát?
2: Macskát.
3: Szerették az egyiptomiak.
2: Tudom, hogy szerették, de nem hát van ott kívánja, elég, nem? Már mindenki egy szerencsétlen macskát még izé vigyem el az ókor Egyiptom. Jó, tényleg mondjuk az jó neki.
1: Egyébként lehet, hogy itt a tatabányai jelmezboltban van ilyen múmia jelmez.
2: Elviszem az összes, halljátok, elviszem az összes macskát magammal a menhelyekről.
3: De jó lesz neki.
2: És akkor én leszek
3: a macskás asszony.
2: Én leszek a izé. A macska nő, én leszek a
3: egyiptomi macska nő.
1: Oké, megpróbálod elhitetni az ottaniakkal, most megérkezel oda jelmezben egy valag macskával, mindenki néz és csodálkozik, hogy ez mi történik itt. Megpróbálod elhitetni az ottani emberekkel, hogy van valami természet feletti erőd, tehát hogy te a jövőből jöttél,
2: persze,
1: vagy csak megpróbálsz beolvadni.
2: Macskasuttogó vagyok.
1: Jó, de ezek a tudatlanok nem beszélnek magyarul. Milyen nyelvvel próbálkozol?
2: Várjál, nem tudom. Lehet, hogy viszem a telefont is, tudod, egy jó kis Google fordító.
1: Próbálod elmagyarázni.
2: Vagy elkezdek mutogatni.
1: Próbálsz a tetoválásaiddal valamit kommunikálni.
3: Bolondokat mindenhol tisztelték.
2: Ezzel mondjuk biztos menő lennék az egyik, ez egyiptomi.
1: Van rajta egy szem.
2: A Hórusz szeme van.
1: Na, Hórusz szem. Azt már lehet mutogatni, hogy ahogyan a magyarok beszélnek külföldön, hogy Hórusz,
3: figyelj! Igen, úgy szépen jól artikulálva hangosan. De figyelj, egyiptomiul egy szó tanulj meg a boszorkányt. Tehát, hogy azt kezdik próbálni, akkor menekülj.
1: Hogyha meglátsz valahol egy kádat tele tejjel, beleugrasz?
2: Nem.
1: Tehát nem fejezett ki ilyen szintű fölényedet. Kleopátra közelébe próbálsz-e kerülni, mert állítólag nem volt annyira szép, tehát lehet, hogy szépségben felülmúlod, és akkor be a helyére kerülhetnél.
2: Ja.
3: Vagy kivégeznek.
2: Vagy igen.
3: Ez a másik opció.
2: Hát vagy igen, vagy én leszek a radik rabszolgája.
1: Engem már csak az érdekel, hogy mindebben hogyan segít neked Leonardo DiCaprio, és hogy lesz ebből pénz?
2: Hát, mondom, eladom a Leonardo-t a Kleopátrának, ő úgyis szerette a szép fiúkat.
3: Ennyi, tessék, látod, már is feltaláltam.
1: De nem
3: magát.
1: Akarod úgy, hogy így porezom visszad a Leót, hogy
2: de,
1: lássa.
2: De, az úgy. Egy jó ötlet. De.
3: Hogy... De minden pasival így bárik eleve.
2: Viszont sok koromat is viszem.
3: Ez alap.
1: Klasszikust idézve, Vonyics kutya úrnőd vagyok. Igen. Jó, Andi, akkor de hogy lesz ebből pénz? Eladod, amit van?
3: Hát eladja a Leót.
2: Eladom a Leót, igen. Aztán utána veszek magamnak egy házat, és ott fogok élni a millió macskával.
1: Házat? Milyen piramis házat?
2: Építetek magamnak egy piramis házat.
3: Csak mondom, hogy azok sírhelyként funkcionáltak, de nem baj.
1: Na jó lesz arra is majd időben.
2: Nem, de paloták ott is voltak, biztos.
3: Ha valami
2: hát hol élhetett Kleopátra? Okay. Biztos, hogy nem egy izé Kaibában.
1: Ronald Reagan.
0: Buenos morgen, minden

0: közeledünk 10 órához, úgyhogy szépen lassan eljött a búcsú ideje, már ami a mai Buenos Morgant illeti. A folytatás abszolút a szokásos, 10-től 2-ig keveri nektek a koktélt Zimmerer Tomi, majd pedig Bálint Lackó érkezik a délutáni csúccsal. Este 6-tól ismételten Tomi jön a Charterrel, 8-tól 10-ig pedig Light Session, és mivel ugyebár szerda van, ezért ezen a napon Spider Ghost áll majd a lemezjátszók mögé. Így telik tehát nálunk a hét közepe, egy rövidebb hetet írunk, úgyhogy remélhetőleg ez. Na meg persze a csodálatos időjárás mindenkinek feldobja a hangulatát, mi ehhez egész nap hozzuk a jobbnál jobb slágereket, úgyhogy tartsatok velünk a folytatásban, és további mosolygós napot nektek, Buenos Morgan!
1: Buenos Morgan! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I.S. Rolanddal és Riedl Ádámmal! Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel!

0: nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Spóroljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható, levessel együtt, akár 1530 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
5: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
6: Június 6-án, szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik teraszon.
5: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttöt kívánok! A nyári utazási biztosítások megkötésére figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Két napon belül másodszor is megdőlt a májusi hőségrekord Nagy-Britanniában. Dokumentumfilm vetítés lesz Tatán. Itt Taler Andrát hallják a mikrofon mögött, jönnek a részletek. A biztosítók széleskörű utasbiztosítási ajánlatokkal szolgálnak, érdemes körültekintően megválasztani az úti célnak és az időtöltési szándéknak megfelelő, az adott kockázatokhoz szükséges fedezeteket, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége keddi közleményében. Az utasbiztosítás az utazás megkezdésétől annak befejezéséig nyújt segítséget, például külföldi kórházi kezelés, poggyász, kár vagy lopás esetén, de további utazási segítségnyújtást, illetve légijárattal kapcsolatos térítést is kaphatnak az ügyfelek. A pontos fedezetek és a limitek a biztosítási csomagtól függően változnak. Autós utazás esetén elengedhetetlen a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás. A zöld kártya már digitális képként is érvényes, de a rendszám egyezmény országaiba még ezt sem kell vinni. Az utasbiztosítások köre kiterjedhet a kisállatokra, a nagyértékű műszaki cikkekre, továbbá a kerékpárra is. Két napon belül másodszor is megdőlt a májusi hőségrekord Nagy-Britanniában. A Brit Meteorológiai Intézet előzetes kora esti adatai szerint kedden 35,1 fokos országos hőmérsékleti maximumot mértek a világhírű nyugat-londoni királyi botanikus kert a Kew Gardens megfigyelő állomásán. A brit főváros nyugati határában fekvő Heathrow repülőtéren 35 fok volt a napi csúcshőmérséklet. Az előző 34,8 fokos májusi brit melegrekordot alig 24 órával korábban hétfőn regisztrált a Kew Gardens műszerei. A hétfői és a keddi rekordok előtt a korábbi legmagasabb májusi hőmérsékletet 1922. május 22-én jegyezték fel 32,8 fokkal az észak-londoni Camden kerületben, majd 1944. május 29-én ugyanilyen hőmérsékletet mértek a délkelet-angliai Royal Tunbridge Wells kisvárosban és a londoni Regent's Parkban. A mai napon az Út címmel mutatják be Tatán Dóbiás Ákos dokumentumfilmjét 17 órától a Magyari Házban. A belépés ingyenes, várják az érdeklődőket. A Tatabányai Múzeum várja az érdeklődőket május 29-én, pénteken 17 órára a Múlt és Jelen Tatabányán 50 éves a Senki játék című időszaki kiállítás megnyitó eseményére. Köszöntőt mond Kartos Pál Gabriella, a múzeum igazgatója, a tárlatot Simon Béla, a Janus Pannonius Múzeum igazgató helyettese ajánlja az érdeklődők figyelmébe. A kiállítás egyébként augusztus 15-éig lesz megtekinthető.
0: Időjárás.
1: Ma a nap első felében sok napsütésre számíthatunk vármegyénkben, majd délután egy hidegfront hatására több felhő jelenhet meg az égen, de csak kevés helyen alakulhat ki futózápor. 27 és 32 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővér Pince Sopron termelői bor kimérése. Komárom, Mártírok útja 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Hölgyek, urak, ma sem fogunk fázni, azt tudti, sziasztok, Bonus Morgan Key Cocktail pedig beköszön, indítom a négy órásat, kevés dumával, jó sok zenével, Bulvár Csokorral és a többivel, Lady Gaga, Vellelo Valmarral, Justin Timberlake, no és Bob Sinclair és Kaizu újdonsága, az I Can Wait in the Way, Zimmerer Tamás vagyok, rádiózz velem!

Igen, a tavalyi évben jártunk Lady Gagával, a Garden of Eden volt a tiétek, hoztam csak slágerek közt. Hello, elindítottam a koktélt, 4 órában kevés dumával és jó sok zenével fogtok találkozni, no meg jó meleggel kint, de erről viszont már később mindenképpen regélek. Bulvár Csókor érkezik ebben az órában, a Teddy Taken Sting, tényleg nagyon érdekes lesz, hidd el, hogy érdemes megvárni. Seneca közti a mai napi koktélos bölcsességet, aki mindenütt ott van, sehol sincs, ugye érthető. Római filozófus, író, államférfi és szónok volt ő. Egyébként ma a hellák ünnepelnek, a nevük eredetét hozom a következő órában. Addig viszont Zerb és a The Chainsmokers közös tuti, hogy megszólal, Anastasia a nagy klasszikkal jelentkezik, a Heads pedig most a Kill My Lonely-val, hú de szeretem. Csak

Szörb és a The Chainsmokers Collab Addicted volt a tiéd, ez a koktél 4 órában. Kevés duma, jó sok zene, és minden mellé itt van Tamás is. Köszi, hogy itt vagy. Mit mondjak, mit szeretnél? Hideget? Nem tudok, max holnapra, de hát ez nem havas esőt jelent, hanem csak körülbelül 8 fokos csökkenés. Viszont ma szikrázó napsütéssel és 32 Celsius fokkal fogsz majd találkozni, és minden mellé jó erős UV sugárzással. Nem ezt akartátok 2 hónappal ezelőtt? Nesztek, megkaptátok. Ma is megkapjátok Stinget is nem sokára a bulvár csokorban, addig azonban énekel a Stuti, jön Beyoncé is, Mika a Red One-nal,

Maitre Games és Sting, a porondon Rest, így a dal. 7 évvel ezelőttről játszottam neked. Cocktail 4 órában, kevés duma, jó sok zene. Na és Bulvár Csókor, Sting benne. És a Sting 3.0 elnevezésű koncertsorozat. Mert hogy brutális gigaturnévá bővíti a koncertsorozatát, ezzel kérem több mint 90 állomást tarol le, kapaszkodj 4 kontinensen. Egyébként pedig nem egy gigantikus szimfonikus zenekarral utazik majd, hanem egy teljesen lecsupaszított, nyers, zúzós Power Trio-val, Dominic Miller gitáros és Chris Maas dobos kíséri. A szakma szerint ez a minimalista felállás fiatalítja még igazán a sztárt. No és most jön a lényeg, kedveseim! Ne felejtjétek, a világ körüli pörgés közepette a Brit Icon hozzánk is benéz. Június 18-án fővárosunkban találkozhattok vele. Calvin Harris-el és Sam Smith-el pedig rövidesen. Itt lesz Kákeveni a BSV-vel, no meg New Week újdonsága. Azzal most tudok szolgálni. Csak slágerek közt itt a Let Me In!

0: van The Chainsmokers és Daya Kollavit a forráson. Az első órát zártam a koktélban, köszönöm, hogy itt vagy. De 4 órás nyugi, úgyhogy folytatom. Jön Andi a legfrissebbekkel, aztán robban a Stick Figure, az újdonság. Az Angels album Mi lesz a tiéd? Mutatom!
1: Izgalmas beszélgetésről. Hallgasd vissza online. Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Kövesd a Visit Komárom oldalt már a TikTokon is. Minden, ami Komárom és turizmus. Az ókori Brigéció emlékei, a 48-as forradalom és szabadságharc évei, érdekességek a városról és a helyi turisztikai attrakciókról. Szállás és étterem ajánlók. visitkomárom.hu. Kövesd be a TikTokon is.
3: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Közel 4000 rendőr biztosítja a Bajnokok Ligája budapesti döntőjét, folytatódik a múzeumi esték programsorozat Esztergomban, megfilmesítik a Louvre tavalyi látványos ékszerrablását. 3 perccel járunk 11 óra előtt, a részleteket Hittaller Andreától hallják. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntőjének napján Budapesten, jelentette ki az Országos Rendőrfőkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány helyettese kedden sajtótájékoztatón Budapesten. Szabó Vilmos, a Magyar Labdarúgó Szövetség nemzetközi és szervezési igazgatója arról számolt be, hogy a Hősök terén kialakított szurkolói zóna a Champions Festival rendezvényei mellett két külön szurkolói zónát alakítottak ki a két csapat rajongói számára. Az Arsenal drukkereknek a Városligetben a napozód réten, a PSG-t támogatók számára pedig az MTK Sport Parkban. Valentinyi Katalin, a Budapest Airport ZRT vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese közölte, hogy péntektől vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 250 ezer utassal számolnak, ami a szokásos forgalom duplája. Ezért ideiglenesen megnyitják a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér egyes termináját is, utóbbira érkezik az összes londoni járat, így a kereskedelmi járatok. Folytatódik a múzeumi esték programsorozat Esztergomban a Pázmány Péter utca 13-as szám alatt. A mai napon 17 óra 30-tól Tóth Csaba, a Magyar Nemzeti Múzeum éremtárának munkatársa tart előadást, különlegességek a Balassa Bálint Múzeum numizmatikai gyűjteményéből címmel. A program ingyenes. Idén második alkalommal rendezik meg a Tatai Zsongás elnevezésű nyárindító zenés művészeti délutánt. Az érdeklődőket május 30-án szombaton 16 órától várják a Kőfaragó házban. Az esemény házigazdája a Dotis Jazz Trio lesz. Az ingyenes programban szerepel még a Tatai Hangok zenei műhely, a Sohasem zenekar, a Szimrók Tatai írzenekar, Kőrösi Gábor Henpen művész és a Talentum Szak gimnázium grafikus tanulói, valamint a Tata című kiállítások. Filmre viszi a párizsi Louvre Múzeumában 2025. októberében történt látványos betörést Romain Gavras francia rendező, az ékszerrablásról írt oknyomozó kötetből pedig egy dokumentumfilm is készül, közölte a Flammarion kiadó. A könyvben Jean-Michel Decugy, a Le Parisien újságírója, Jérémy Famleu, a Le Monde tudósítója, és Nicolas Thorin, a Paris Match munkatársa részletesen elmesélik, hogyan érkeztek az október 19-én fényes nappal elkövetett rablás helyszínére a tettesek, a Louvre épületének szajnaparti oldalán, majd hogyan jutottak be egy emelő kosaras teherautóval egy ablakon keresztül a múzeumba. Miután ketten feszítővasra betörték az ablakot és az ékszereket tartalmazó két vitrint, két robogóval távoztak, amelyet két tettes társuk vezetett. A maszkos betörők 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert, köztük első és harmadik Napóleon feleségének ékszereit vitték el a korona ékszereket kiállító Apollo galériából, a kár értéke 88 millió euró. A betörés kevesebb, mint 8 percig tartott.
0: Időjárás.
1: Ma a nap első felében sok napsütésre számíthatunk vármegyénkben, majd délután egy hidegfront hatására több felhő jelenhet meg az égen, de csak kevés helyen alakulhat ki futózápor. 27 és 32 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyeg tisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Mindig ám ebben az órában is. Szia, egészen kettőig tölthetjük együtt az időt. 4 órában kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással, és persze Alan Walkerrel, mert hogy a bulvárcsokorban ő érkezik. Névnaposok, ti is jöttök. Hát a Chemical Brothers és a Go, jön Jason Derulo, Burak Yeter, na meg a Stick Figure, ahogy ígértem. Kezd az Angels, I Want Me.

van The Chemical Brothers, és jó, hogy a Go, bár szerintem mindenki felismerte. Egyébként a dal eredetét 2015-ben keressétek. A 8. stúdióalbum, a Born in the Echoes második kislemeze volt ez. A dal megjelenésekor a 46. helyet ért el az Egyesült Királyságban, viszont most, miután az Apexben megjelent, a 7. helyig jutott ugyanott. Ja, és azt se feledjük, hogy a Chemical Brothers első top 10-es slágere lett 22 év után. Láttátok a filmet? Nem? Nézzétek meg! Rossz hírem van az M1-esről, Egyesalon felé a komáromi szakaszon kiépített terelésben 6 jármű ütközött össze. Emiatt a 85-ös kilométernél kiterelik a forgalmat a pályáról, 10 kilométeres torlódás alakult ki. Így készüljetek, inkább ne is menjetek föl, keresetek feljárót arrébb. Ez a forrás, benne a koktél, csak slágerekkel a nap 24 órájában. Köszönöm, hogy itt vagytok, kettőig tölthetjük együtt az időt, ebben az órában is hozok neked bulvárcsokrot, benne pedig Alan Walker, előtte viszont tudti, hogy itt lesznek a névnaposok, jogos kérdés, kik ők? A Hellák. Jamie Oliver, angol szakács showman születésnapján. Jön nem sokára nevetek eredete, nyugi, addig viszont kiváló dalokkal bombázlak. Itt lesz Nabiha, Total Bigel, a Sugar Daddy-vel, no meg Dash most. Persze, hogy a Levi

0: Nabia és a Mind Gap csak slágerek között repült. Koktél 4 órában kevés duma, jó sok zene mellé pedig Tamás és a Hellák, ahogy ígértem. Nevetek a Helena és a Helga német becézőjéből származik, jelentése vitatott, talán fényes, sugárzó. Úgyhogy fényesen sugárzó Hellák, boldog névnapot nektek! Üzenet a többieknek, ha van ilyen ismerős, akkor köszöntsétek őket. Örülnek mindennek is, például Szenekának, mert hogy neki köszönjük a mai napi koktélos bölcsességet, aki mindenütt ott van, sehol sincs. Nos, ez az idézet arra emlékeztet, hogy a szétszórtság és a túlzott elfoglaltság megakadályozhatja, hogy igazán jelen legyünk az életünkben. Tedd fel a memóriába, ha kell, akkor pedig vedd elő. Én így teszek, nem sokára Alan Walkerrel a bullát csokorba pakolom. Előtte Morionez, itt lesz a Cashin féle Hide You, a nagy klasszik, Quarter Heat nótát is kapsz, no meg Tom Gregory, ő érkezik a kereskedelmi szünet után. Ilyen lesz a Never Look Back!
1: Beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hengesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS.
4: Gieringer Automotor Kft. Komárom. Bátori út 1.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Orionez, és ez az ára. Mindennek megvan a maga ára, ugye? Viszont ígérem, a bullát csokorért én egy fillért nem kérek tőletek. Benne pedig, ahogy ígértem, Alan Walker, a 28 éves maszkos norvég slágergyáros körül elképesztően felpörögtek az események. Március végén jelentette meg a science fiction témájú 17 számos albumát. A bulvárlapok és a rajongók persze azonnal ráugrottak a témára. Sokak szerint a Monumentális Project és az ahhoz kapcsolódó animációs filmek egy teljesen új korszakot indítanak el karrierjében. No, és egy kis titok, a bulvár sajtó imádná látni a teljes arcát. Walker viszont továbbra sem hajlandó megválni a védjegyévé vált sötét maszktól és kapucnitól. A TikTokon futó új, exkluzív rajongói köre, a Creator Circle révén viszont minden eddiginél közelebb engedi magához a követőit a színfalak mögött. Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok, kuk rá, Creator Circle, a TikTokon keressétek. Alan Walker pedig itt a forráson, rengeteg jó dalt játszunk tőle, mindjárt egyet. Itt a G. Balvin is, jön Kanye Grace, és Alan Walker, Dash Berlin-nel és Vic Starral, a Ben Orofa tiétek. Hozom, csak slágerek.

hangerő az egyetlen megoldás. Forrás Rádió. Mindig veled. Amikor a hangerő az egyetlen megoldás. Forrás Rádió. Mindig veled.

Diplóba Luint Miguel közös zárta ezt az órát. Don't Forget My Love címmel, Cocktail 4 órában kevés duma, jó sok zene. Andi, a legfrissebbekkel, aztán a Maroon 5 és az All Night.

0: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdes ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk a déli harangszó előtt, szép napot kívánok! Mozdonyok soron kívüli átvizsgálásáról rendelkezett a MÁV vezérigazgatója, további kereskedelmi hajókat tartóztatott fel az amerikai haderő a Hormuzi szorosnál, interaktív mese előadás lesz Tatabányán. Itt Taler Andráját hallják a mikrofon mögött, már is hozom a déli hír összefoglalót. A MÁV vezérigazgatója elrendelte a soron kívüli átvizsgálását annak a mozdonytípusnak, amelyből az egyik szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt. Erről Hegyi Zsolt közösségi oldalán tájékoztatott kedden. A jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben, írta. A vállalatcsoport vezetője egyeztetett Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelenföldi pályaudvar utastájékoztató rendszereinek fejlesztéséről, valamint kiadta az erre vonatkozó operatív feladatokat az illetékeseknek. A MÁV folytatja a célzott utastájékoztatási csatornák kiépítését, javítja a használatukat, szükség esetén pedig máskor is kérni fog pótlóbuszokat a BKK-tól, jelezte a vezérigazgató. Hegyi Zsolt szerint a hosszú hétvége tapasztalatai alapján még több, jól képzett utasmenedzser bevezetésére is szükség van a csúcsforgalmat bonyolító időszakokban, olvasható a bejegyzésben. További kereskedelmi hajókat tartóztatott fel az amerikai haderő a Hormuzi szorosnál az iráni kikötőkre érvényben lévő blokád részeként, közölte a központi parancsnokság kedden. Az amerikai hadsereg közel-keletért is felelős irányítási törzsének frissített számai szerint már 108 hajót akadályoztak meg abban, hogy elhagyja Irán partjait, vagy elérjen iráni célkikötőt. Marco Rubio külügyminiszter kedden arról számolt be, hogy az iráni békemegállapodás szövegének véglegesítése további néhány napot vesz igénybe. Hangsúlyozta, hogy minden egyes szónak, illetve mondatnak jelentősége van, és akár vitatárgya lehet. A miniszter egyben rámutatott, hogy az egyességnek tartalmaznia kell a Hormuzi szoros megnyitását minden akadálytól mentesen áthaladási díj bevezetése nélkül. Hozzátette, hogy az amerikai-iráni egyesség tartalma jó részt körvonalazódott a hétvégén, amikor Trump elnök telefonon egyeztetett a Közel-Kelet számos államának vezetőjével. Május 28-án 10 és 11 óra között a Kóró és a Kismadár című interaktív magyar népmesét láthatják a Magyar Népmese Színház előadásában Tatabányán. Az ingyenes program a Tulipános Házban lesz. Vidám nyáresti hangulat és latin ritmusok várják az érdeklődőket május 28-án 19 óra 30-tól az Esztergomi Rögbi Klub teraszán. A Salsa de Morena Tánc Stúdió szabadtéri táncestjén mindenki megtalálhatja a helyét, akár táncolni érkezik, akár csak kikapcsolódna. A részvétel ingyenes, a szervezők ugyanakkor köszönettel fogadják a támogatásokat.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napsütéses meleg idő várható, délután jelenhetnek csak meg a felhők, és kisebb zápor, zivatar is előfordulhat. 27 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Rajongók, jó hírem van, ebben az órában megosztom veletek a BSV és Marics Peti újdonságot, sőt, jön a Bulvár Csókor is, benne pedig Kapaszkodj Vilájem. Koktél 4 órában, kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással, Tate McRee, Jude Law, The Script és a Maroon 5. Ígértem, hát hozom, itt van nektek az online. Jó rádiózást!

0: Slágerek. Ez a Forrás Rádió.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

Tint Macri és a tavalyi Tit for Tat csak slágerek közt hoztam. Forrás Rádiót hallgatsz, benne a koktélt 4 órában, 10 és 2 között minden hétköznap. Én Tamás, köszi, hogy itt vagy. Hozok ebben az órában is bulvárcsokrot, mert ugye nincsen Buenos Morgan visszatekintő, Ádi pihen, Roland pedig egyedül. No, de hogy ki lesz a bulvárcsokorban, nem Roland, hanem Vilájám, aki nem a muzsikával kerül elő most, hanem a tech világgal. Vagy hogyan, miképp, na ígérem, kiderül a következő fél órában. Addig viszont még mindenképpen füleljetek, mert hogy például meghallgathatjátok majd a vadonatúj BSV és Marics Peti közöst is. Hogy mikor jön? Nem mondom meg, legyetek türelemmel! Swish Disco, Rehab és Sam Felt mindjárt Adél is énekel, az Oliver Free és Romy Schulz közös pedig most kapjátok. Csak slágerek közt itt a Miss You!

Bridge Disco, Rehab és persze Sunfeld, a Sleep Tonight repült felétek 2 évvel ezelőttről szállítottam. Koktél 4 órában kevés zsumával, jó sok zenével és mindemellé Tamással. Az M1-esen Hegyesalon felé a komáromi szakaszon kiépített terelésben az egyik sávot munkavégzők foglalják el. Emiatt a 85-ös kilométernél több kilométeres torlódásra készüljetek. No de hát igazából több helyen is, csak egyet gondoltam kiemelek nektek. 0-20 94-8 94-85-ös a számom. Ha van infótok, akkor dobjátok el mindenképpen felém. Köszönöm! Seneca, neked pedig köszi a koktélos bölcsességet, aki mindenütt ott van, sehol sincsen. Villanyen viszont lesz mindjárt a Bulvár csókorban. Yves Simmons-szel közösködik egy dalban. Előtte Sonny Fodéra, Adam Lambert és a kereskedelmi szünet után nagy kedvencünk Inna Grumi mellett. A Comedian jön, mutatom!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG3 már 6.399.000 forinttól, vagy személyre szabott egyedi kedvezménnyel lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG3. Gehringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu.
2: MG. Find your more.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Sam és persze Eva Simons. Hú, de jó volt ez a dal. A This Is Love repült felétek. Ez a Cocktail 4 órában. A Bulvár Csókor pedig itt előttem benne Will.i.am, aki teljesen megnyerte a jövőt. Kérem, ugyanis május elején hivatalosan is kapaszkodj, egyetemi professzornak állt, és a saját Los Angeles irodájában épített high-tech tanteremben kezdte el oktatni a diákokat a mesterséges intelligencia titkaira. Az úr egyébként 51 éves, tudod, ő a Black Eyed Peas alapítója. Nos, a techvilág és a bulvár lapok tátott szája figyelik a legújabb agyszüleményét, a Trinity nevet viselő háromkerekű elektromos autó prototípusát. És ez most nem a Matrixban van. A járművet egy olyan brutális beépített AI agentszel szerelte fel, ami vezetés közben teljesen menedzseli a sofőr kreatív munka folyamatait. Úristen, mi lesz ebből? Egy önvezető Tesla újra? Na, minek megy majd neki? Kíváncsi vagyok. Nos, úgy látszik, hogy az úr nem a muzsikára, hanem inkább a high-tech virágra koncentrál. Aztán majd egy idő után eldöntjük, hogy vajon melyik lett volna a jobb irány. Egy biztos, hogy Gigi Dagdala az tök jó irány, mindjárt a Pesz jön. Itt lesz nem sokára az M-Funk, elsőként pedig, ahogy ígértem nektek, a BSV és Marics Peti újdonságot penderítem. Na figyuka, itt a

Don Dur és Nene Cherry egykoriát, a Seven Seconds című szösszenetet James Hype és Shamia Battles vették elő 2 évvel ezelőtt. Na persze a cím az maradt. Ezzel zártam a 3. órát itt a Cocktailban, köszönöm, hogy itt vagy. Tamással 2-ig, úgyhogy 1 óránk még van. Jön Kitty a legfrissebbekkel, aztán Ann Mary és Shania Twain. Az Unhealthy-t mutatom.

0: miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Hello, hello, hello. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyár van. Május 30-án nagyon szeretnénk megadni a nyár kezdő hangulatát. Az Észak-Komáromi Erőd színpadán a legangyalibb hang Rúzsa Magdi. Slágerek, libabőr és felejthetetlen pillanatok minden dobbanásban. A jegyek már elérhetőek a vanticket.hu oldalon. Május 30-a Észak-Komáromi Erőd Rúzsa Magdi koncert. Tényleg létezik. Ott találkozunk.
2: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
3: Június 6-án, szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik teraszon.
2: Az Ördöge van Piknik teraszon.
3: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van Piknik terasz.
2: Baj, Ördöge van Piknik terasz.
3: Tali ott!
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Egy óra lesz 3 perc múlva, szép napot kívánok. Értesítés érkezik az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallásáról. Útlezárás lesz Esztergomban. A szakszervezetek szerint a foglalkoztatás politika nem maradhat önálló kormányzati képviselet nélkül. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Holnap délelőtt aszfaltozási munkálatok miatt teljesen lezárják Esztergomban a Petőfi Sándor utca egyirányú szakaszát, a lakosság türelmét és megértését kérik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal csaknem 80 ezer vállalkozástól várja a hétfői határidőre az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását. Az érintettek figyelmét erre a héten fel is hívta az adóhivatal, közölte az adóhatóság. Az élelmiszerlánc felügyelet alá tartozó tevékenységet végző adózóknak 2012 óta élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell fizetniük. Az érintetteknek, akiknek van érvényes felírszáma, idén június 1-jéig kell benyújtani az ELM-díj bevallást, erősítette meg a közlemény. A Nemzeti Adó és Vámhivatal nem csak figyelemfelhívó levéllel segít az érintetteknek, hanem azzal is, hogy a lehető legegyszerűbb bevalláskészítési módot biztosítja. Az ELM-díj bevallást ugyanis elektronikusan az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban lehet megtenni. Június 1-jéig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is, figyelmeztetett a NAV. A magyar munkaerőpiac helyzete, a bérek felzárkóztatása, a munkavállalói jogok érvényesülése, a munkaerő hiány kezelése, az érdekegyeztetés új alapokra helyezése, valamint a közszféra és a versenyszféra munkajogi problémái olyan súlyú kérdések, amelyek önálló, erős és szakmailag felkészült kormányzati felelőst igényelnek, hívta fel a figyelmet szerdán publikált nyílt levelében a Munkástanácsok Országos Szövetsége és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma. Az érdekképviseletek meggyőződése, hogy a foglalkoztatás politika nem pusztán gazdasági, szociális vagy közigazgatási részterület. A munka világának szabályai közvetlenül érintik a magyar családok megélhetését, a vállalkozások működését, a közszolgáltatások minőségét és az ország versenyképességét. A mai napon az Út címmel mutatják be Tatán Dóbiás Ákos dokumentumfilmjét 5 órától a Magyari Házban. A belépés ingyenes, várják az érdeklődőket.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésre számíthatunk a térségben, de a délután folyamán egy hidegfront hatására több felhő jelenhet meg az égen, de csak kevés helyen valószínű futó zápor. Sokfelé megélénkül a szél, a hőmérséklet 28 és 32 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Van híred Shawn Mendezről? Nincsen? Nekem van, úgyhogy mindenképpen megosztom veled a bulvárcsókorban. Ez a koktél 4 órában, az utolsó órához értünk, de a jó zenék, ígérem, nem maradnak el. Jön Pitbull, I'm Chino-val, Cat Burns, Salome de Baja, no és Elmer is Anna Jatrain-nel. Kezd már is az Unhealthy. Rádiózz velem!

Pitbull mellett I'm Chino és Hangover volt a tiétek, a tavalyi évbe hoztam a koktélszó nálatok. Köszönöm, hogy itt vagytok. Kevés duma, jó sok zene, minden mellé persze Tamás is kettőig együtt. Ebben az órában is repítek felét bulvár csókrot benne Shawn Mendezzel. Képzeljétek el, nyilvánosan csókolózott az utcán. No, való lesz, büntetik, de hál' Istennek ott, ahol ezt tette, ott nem. A részleteket hozom nem sokára, úgyhogy nagyon füleljetek. Lackó 10-12 órától majd átveszi a terepet, jön a délutáni csúcs, viszont addig rengeteg dolgunk van, például jó zenéket játszani. DJ Khaled Rihannával itt lesz Kungs és Boys Noise újdonság is, elsőként pedig ugyancsak egy újdonság, Dr. Béres és Verrép Tomi jó voltából. Szerintem már tudjátok, melyik az, ugye? Persze! Ugye nem bántad meg? Ez jön, csak slágerek!

DJ Khaled és Rihanna, valamint Bryson Tiller, a One Talk volt a tiétek. Ez a koktél 4 órában. Kevés dumával, jó sok zenével és persze Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy. Maximálisan 32 fok ma, úristen. Tetszik ez nekem? Nem igen. No és azt sem tetszett, hogy amikor ma reggel felkeltem, viszketett a szemem, folyt az orrom. Na minek köszönhetem ezt? Nagy valószínűséggel valamelyik pollennek ránéztem. Ami magas ma, az a fenyőfélék pollenje, a pázsithű féléké és a csalánféléké pedig közepes, úgyhogy ezek közül valamelyiket bekaptam. Jövök mindjárt a Bulvár Csókorral, ott lesz Shawn Mendes, addig viszont a Moonlight Tuti Muzsikál, Swedish House Mafia dalt is kaptok, Alok Jazz Glinnótát, no meg Blankát. Most indítom, Cara Mia, 4 összeszeret, csak slágerek köz megy.

és az I Love You Baby, no meg a Can't Take My Eyes Off You, így egybe, jól összekeveregetve. Csak slágerek közt hoztam. Hello, ez a Forrás Rádió a nap 24 órájában, ilyen és hasonló kiváló nótákkal. No ide jön ám Shawn Mendes is, ha már kiváló nótákról beszélünk, ő van most a bulvár csokorban. A 27 éves kanadai popbálványról beszélek, sokkoló lesi fotók jelentek meg május közepén, az énekes bal kezét egy tiszta vértörölköző borította, a képek alapján a hüvelyk és a középső ujja is csúnyán megsérült egy rejtélyes balesetben. No de a sebtapaszok ellenére Shawnnak van oka a mosolyra, bulvár jelentések szerint az énekes és gyönyörű brazil színésznő barátnője gyakorlatilag elválaszthatatlanok. Április végén egy kifejezetten füllett nyilvános csókolózással tarkított reptéri találkozóval buktak le a fotósok előtt Los Angelesben, azóta pedig Malibu és New York utcán is folyton egymásba gabajodva látni őket. Nos, mondtam, hogy szaftos lett, no és nem a vér miatt. Szigala a Jacksonival, a Rape Side a tiéd mindjárt jön, Karamell elsőként pedig, ha már emlegettem itt a bulvár csokorban, Shawn Mendes, 11 évet ugrunk vissza az időben, abban az évben jelent meg a Stitches című kislemeze. Hozom csak

Szóloztunk egy picit Király Viktorral, lehet akár a játék is, tudjátok, a kártyajáték, imádom. No és imádtam az előző 4 órát is veletek, mert hogy ezennel jelzem, vége 10 órától mostanáig. A 4 órás magazinműsort, a koktélt hallottátok kevés dumával és jó sok zenével. Fogjátok holnap is, jövök majd 10-kor, ugyanígy beesek, addig pedig tessék eltenni a koktélos poharat. Akkor elővesszük, jó? És teletöltjük újdonsült. A folytatásban Bálint Lackó egészen 6-ig jön a délutáni csúccsal, utána pedig érkezem én, a Forrás Charterben a hazai kedvenceket penderítem, no és Spider Ghostot a Light Session 2 órájában. No, ciao ciao mindenkinek, sziasztok! Shakira és Burna Boy újdonsága kezdám, jön mindjárt a Die Die, én pedig holnap gyűszök!

0: minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Alapozza nyárra plazmaadással! Haverok, buli, életmentés! Májustól a Plazma Centerben nem csak egy új, önzetlen szokást alapozhatsz meg, de az élménydús nyarat is. Érvényes diákigazolványod felmutatásával, életed 5. plazmaadását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
2: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
3: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS.
4: Gieringer Automotor Kft. Komárom. Bátori út 1.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
5: Tűzoltó gyerek nap Dorogon. Gyere május 30-án Dorogra a Richter Gedeon Esztergomi úti nagy parkolójába. Reggel 9-kor hatalmas szirénázással kezdünk. Nézzünk bele együtt a tűzoltók mindennapjaiba. Lehetőség lesz valódi tűzoltásra is. Ügyességi feladatokkal, rajzversennyel várunk minden kicsit és nagyot. Május 30. Richter Tűzoltó Gyereknap. Dorog.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 2 óra, üdvözlöm Önöket. Soron kívüli vizsgálat indul a mozdonytűz ügyében. Nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat. Újabb földrengés volt Horvátországban. Hozom a részleteket a mikrofonnál, Nemes Kitti. A kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról döntött a kormány, közölte Köböl Anit a kormány szóvívő Budapesten szerdán. A kormány szóvívő a keddi kormányülés döntéseiről tartott sajtótájékoztatón beszámolt arról, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra kapott felkérést, hogy június 30-áig dolgozzon ki egy monitoring rendszert, és ennek mentén ezt a módszertant felhasználva szeptember 1-ére tegye lehetővé a fertőzések nyilvánosságra hozatalát. Soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter a vasárnapi kelenföldi mozdonytűz ügyében, közölte Magyar Éva kormányszóvivő. A szerdai kormányszóvivői tájékoztatón elhangzott, Vitézi Dávid miniszter ketten egyeztetett a MÁV vezetésével az eset tanulságainak levonásáról, és elrendelte, hogy soron kívül vizsgálják át a még a Lázár János volt miniszter idején vásárolt hasonló típusú mozdonyokat. Magyar Éva bejelentette, azonnali lépések történtek azért, hogy a MÁV és a Budapesti Közlekedési Központ hatékonyan tudjon együttműködni ilyen esetekben, és utóbbit is be lehessen vonni a pótlóbusz rendszerbe. A MÁV elkezdett dolgozni az utas tájékoztatási rendszer megújításán, amelyet rövidtávú feladatként jelölt meg a társaság számára a közlekedési és beruházási miniszter, tudatta Magyar Éva. Újabb földrengés rázta meg szerda délelőtt Horvátország középső részét, Sziszek térségét. A földmozgást Zágrában és környékén is érezni lehetett, közölték az európai szeizmológiai szolgálatok. A rengést 9 óra 51 perckor észlelték, epicentrum a Sziszektől mintegy 10-11 kilométerre délre, Zágrábtól pedig körülbelül 57 kilométerre délkeletre volt. Hipocentruma, a földmozgás kiindulási pontja, 9 kilométeres mélységben helyezkedett el. Károkról, sérültekről nem érkezett jelentés. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák kapui a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve a hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok várják azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A gyermeknaphoz kapcsolódó országos esemény során idén is reggel 10 és délután 4 óra között fogadják az érdeklődőket. Komárom-Esztergom vármegyében 3 hivatásos tűzoltó parancsnokság, Tatabánya, Esztergom, Komárom, 3 katasztrófavédelmi őrs Kisbér, Nyergesújfalu, Bajna, valamint 3 önkormányzati tűzoltóság Oroszlány, Ács, Nagyigment csatlakozik az eseményhez. Emellett 18 önkéntes tűzoltó egyesület is jelezte részvételi szándékát. A részletes lista megtalálható a dorogimedence.hu oldalon.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésre számíthatunk a térségben, de a délután folyamán egy hidegfront hatására több felhő jelenhet meg az égen, de csak kevés helyen valószínű futó zápor. Sokfelé megélénkül a szél, a hőmérséklet 28 és 32 fok között alakul.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: Köszönöm szépen az infókat, és egyben sok szeretettel köszöntelek benneteket a Forrás Rádió délutáni csúcs című műsorában, a mikrofonnál pedig Bálint Lászlót halljátok. Ebben az órában pedig hozok nektek sok-sok érdekességet, és persze mellette rengeteg kiváló muzsikát, úgyhogy én nem is húznám az időt, szerintem csapjunk is a lovak közé. Itt van már is Shakira és Burna Boy, ez a Die Die!

Ez a Forrás Rádió csak slágerekkel. Mindig veled, Circles címmel pedig Post Malone-t hallottátok. Közlekedési információk természetesen most is vannak, és ugye történt egy baleset a komármi szakaszon képített terelésben, itt 6 jármű ötközött össze. A 85-ös kilométernél újra mindkét sáv járható, a torlódás még így is azért 10 kilométeres, hát igen, kitartást mindenkinek. Budapest felé sem könnyebb, úgyhogy ott is óvatosan, ott is torlódik a forgalom, és hát nyilvánvalóan azért azt kell mondjam nektek, hogy az M1-es kerülendő jelen pillanatban. Közlekedés infokat persze tőletek is szívesen veszünk, 0620 98 98. A következőkben pedig érkezik már is Bály Alex és a Slep, valamint T-Deni közöse. Ez a Volt Már.

0: Broken Strings, Ellen Walker, Elizabeth McMahon-nal és Catherine O'Reilly-nel itt a Forrás Rádióban. Egy picit viszont most visszatekerjük az időkerekét, de tényleg csak egy pöppenetnyit, mert hogy a következőben a Bonus Morgan legjobbjai közül válogatunk nektek, és ebben az esetben is ez történik. Utána pedig a Pussycat Dolls, When I Grow Up, valamint Adam Part és a Move csendül fel. Ne menjetek messzire!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Húha, gyerekek, nagyon mérül indulunk, úgy érzem.
3: Andi, hogy vagy a hétközép, mennyire viselt meg? Tehát, hogy ez neked egy ilyen sziget, ami már ugye a hétközepén van, de már érzed, hogy kifele megyünk, vagy egy olyan, hogy kettő már túl, de kettő még előttünk?
4: Hát inkább az utóbbi.
3: Inkább az utóbbi. Jó, akkor...
2: Figyelj, van az életközepi válság, meg van a hétközepi válság.
4: Ja,
3: aha, oké. Okay. De csak azért, mert akkor most ilyen fárasztó kérdésekkel simán megdobálhatlak téged. Onnan induljunk
4: hogy
3: rá.
4: Hogy még jobban lefáradja?
3: Hogy nem tudom. Tehát, hogyha kellőképpen rosszat okozol valakinek, akkor utána a semleges nap a sokkal jobbnak fog tűnni. Tehát, hogyha most én ártok neked, akkor utána...
4: Ezt is a kutatóid...
3: Ha semmi nem történik, te jobban érzed magad, hogy szabadultál tőlem.

0: Ez a Rédül logika, tudod, ehhez nem kell kutató. Tehát ez a Rédül család történetéből és genetikájából és sztoriaiból.
1: Roland, ha most bokárulak, utána értékelni fogod, amikor már nem fáj. Most semmi, most ott a bokád, és nem is gondolkodsz róla.
0: Ugye, valóban, milyen szép, tehát, hogy lehetne még mindig szarabb. Ugye, ez egy fajta ilyen mentalitás.
1: Hát így is hozzá lehet elni, nem? Csak azt akartam kérdezni, Andi, itt kezdésként tőled, hogyha ránézel egy, és most nem leszek piszi, ha ránézel egy kövér emberre, mit gondolsz róla, ő hogy végzi a munkáját? Jól, rosszul, mi az összefüggés? Mi az összefüggés a kövérség és a munkavégzés között?
2: Hát ha valaki nagyon el van hízva, ilyen nem tudom, 150 kilós, akkor nyilván nehezebben végzi a munkáját. De hogy így én ezen nem szoktam gondolkozni.
1: De nem, ez nem egy ilyen téma.
2: Meglátok egy túlsúlyos embert, nem ez fog eszembe jutni először.
0: De nem feltétlenül. Hát én tudok kivételt. Hát milyen sikeres filmeket rendezett már a Kovi?
2: Ugye, jaj, de hát lefogyott. Jó van.
0: Hát aztán lefogyott. Jó, de előtte...
2: De neki csak ülnie kellett, aztán annyit mondani, hogy csapó.
0: Hát ő volt a rendező, hát nem haragudj, bele kellett vinni a művészet.
1: Szerintem sokkal rosszabb lett volna a Kovi áll a filmek alatt.
2: De nem? Valószínű, igen.
1: De hogy vannak olyan munkák, amikben kifejezetten jó az, hogyha valaki kövér, mert szerintem ilyen is van, tehát például egy nagyon vékony szakácsnak én nem hiszek.
2: Hát azért egy nagyon kövérnek sem.
0: Hát a hentest szokták mondani, tudod, abszolút hagyományosan, hogy a vékony hentes, az furcsa, az gyanús.
1: Hát nekem a mindig eszembe jut ilyenkor a Balatonon, ez étterem, ahol az volt kírva, hogy pincér 1, 130 kiló, pincér 2, 110 kiló, szakács 140 kiló, gútekükje, tehát jó konyha. És amúgy hihető, tehát hogy vannak olyan pozíciók, van olyan pozíció, ahol kifejezetten nem örülnél, hogyha aki végzi a munkát, ő túl súlyos.
2: Hát mondjuk egy dietetikusnál az... Azt mondjuk elég ki.
1: Lehetséges, hogy tök jól a tanácsot, csak ő nem követi.
2: Igen, azt lehet, igen. Buenos morgen, minden hét.

felráz. Egy műsor, ami ellazít. A délutáni csúcs mindkettőt tudja. Tarts Bálint Lászlóval minden

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: iránykomárom.hu. Tavasszal is tematikus városnéző túrák, szállás lehetőségek, éttermek, friss programajánló. iránykomárom.hu. Minden, ami Komárom és turizmus. iránykomárom.hu. Kattints rá, Komárom, határtalanul jó.
3: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
4: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG3 már 6.399.000 forinttól, vagy személyre szabott egyedi kedvezménnyel lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG3. Géringer Automotor Kft. Komárom, Báthori út 1.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n.
4: MG. Find your more.
0: Ez reklám volt.
6: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Budapest Rádió csak slágerekkel, Want You Back címmel pedig a Five Seconds of Summer dalát hallottátok. A következőkben pedig egy picikét kitérünk a sztárvilágra, mert hogy persze mindig van mit beszélni róluk, az off-campus sztárja pedig hát reagált a főszereplők közötti korkülönbségre. Ella Bright az a sztár, akiről beszélünk most. A 19 éves színésznő Hannah Wells karakterét alakítja ebben az adaptációban, míg a 28 éves Belmont Camelli Gerrit Graham szerepében látható, és bár sok néző szóvá tette a köztük lévő 9 éves korkülönbséget, Ella igazán hangsúlyozta, hogy a forgatáson egyszer sem érezte magát kényelmetlenül vagy kívülállónak. A Not Skinny But Not Fat podcastben úgy fogalmazott, mindenki családként kezelte egymást, és végig teljes biztonságban, komfortosan érezte magát a stábbal. Azt is hozzátette, szerinte vicces, amikor az emberek amiatt aggódnak, mert hát teljesen rendben volt ezzel a szituval. És egyébként Ella arról is beszélt, hogy már a meghallgatások és a közös próbaolvasások alatt pontosan tudta, hogy milyen szerepre vállalkozik, és azonnal megszerette Hannah karakterét, és persze ezzel együtt a forgatókönyvet is. Úgyhogy nem kell itt aggódni, azt hiszem. Lady Gaga miatt sem kell, a Dead Dance érkezik most. Like

Danny Zombier, Make You Mine itt a Forrás Rádióban csak slágerekkel, és hamarosan Kitti is jön ám a hírekkel, ám mielőtt még odáig eljutnánk, azért van miről muzsikálni, meg van kiről, és ráadásul egy olyan újdonság érkezik egy olyan előadóról, illetve előadótól, aki hazai, és ráadásul nagyon kedvelt, véletlen, aligha. Jude Law érkezik, ez a Vroom.

0: Egerek, és Robin Schulz után pedig már eljöttünk a hírekig, úgyhogy jönnek az Info Kittivel, én pedig mutatom, milyen utána. Hát persze, hogy jól ismerjük ezt a dalt. Azt hiszem, hogy van miért. Midnight, persze, hogy Hossal és Jaljával itt a Forráson. A hírek után mutatom.
1: Ha azt hiszed, még egy szép álomban vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Riedl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
5: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS.
6: Gieringer Automotor Kft. Komárom. Bátori út 1.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
7: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
8: Június 6-án, szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik Teraszon.
9: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van Piknik Terasz.
10: Baj, Ördöge van Piknik Terasz.
9: Tali ott!
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 3 óra előtt. Köszöntöm Önöket. Koncepció készül a betegjogok erősítésére. Budapest felkészülve várja a Bajnokok Ligája döntőt. Interaktív gyereknapot rendeznek a Richter Dorogi gyár egységének nagy parkolójában. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A betegjogok erősítésére irányuló részletes koncepció kidolgozására kérte fel a kormány Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert június végére, közölte Köbel Anita a kormány szóvivő Budapesten. A kormány szóvivő a keddi kormányülés döntéseiről tartott sajtótájékoztatón azt mondta, a kormány áttekintette a betegjogok érvényesülésének helyzetét. A betegeknek joga van az érthető tájékoztatáshoz, a méltósághoz, az önrendelkezéshez, adatai védelméhez és ahhoz, hogy ne egyedül álljon szembe egy intézményrendszerrel, fogalmazott Köböl Anita. Azt szeretnék, ha minden beteg azt érezné, nincsen kiszolgáltatott helyzetben, nem egy panaszügyintézésről van szó, és nem csak egy tájékoztatásról, hanem valódi segítségnyújtásról, jelentette ki. Budapest teljesen felkészülve várja a vasárnapi Bajnokok Ligája döntőt, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő a keddi kormányülés utáni szerdai sajtótájékoztatón. Szondi Vanda hangsúlyozta, hogy a világ egyik legnézettebb sporteseménye rendkívüli terhelést jelent a magyar fővárosnak, ahová több tízezer szurkolót várnak nem csak vasárnap, hanem az egész hétvégén. A szervezőkkel folyamatosan egyeztet a belügyminiszter, valamint a közlekedési és beruházási miniszter, fűzte hozzá. Budapest felkészült, de ez nem jelenti azt, hogy nem lehetnek kisebb fennakadások, főleg a repülőtéri közlekedésben, ezért azt javasolják, aki ezekben a napokban Budapestről repülővel indulna, legalább 3 órával hamarabb menjen ki a reptérre. Megjegyezte, a rendkívüli terhelés miatt a kormány Ferihegy egyet is megnyitotta, de a MÁV és a BKK is igyekszik a lehető legjobb szolgáltatást nyújtani, sűrítik a BKV járatokat. Május 30-án szombaton immár 5. alkalommal rendeznek interaktív gyereknapot a Richter Dorogi gyár egységének nagy parkolójában. Az Esztergomi út mellett található parkolóban a délelőtt 9-től délig tartó programon a látogatók betekintést nyerhetnek a tűzoltók mindennapjaiba, megtekinthetik a gépjárműveket és az oltáshoz szükséges eszközöket. Mindemellett lehetőség lesz valódi tűz eloltására is, ahol a gyerekek szüleikkel együtt bizonyíthatnak. A rendezvényen a Gyereksziget a Dorogi Richter óvoda munkatársainak közreműködésével valósul meg, ahol kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, rajzolási lehetőségek és rajzversenyek várják a kisebbeket. A rendezvényt hatalmas szirénázással nyitják meg délelőtt 9 órakor.
0: Időjárás.
1: A napsütés után megnövekszik a gomoly felhőzet és északkeleten, valamint délnyugaton záporok, zivatarok alakulnak ki. Estétől nagy területen lesz erős az északnyugati szél, 32-33 fok körül tetőzik a májusi kánikula. Holnap csak fátyol felhők szűrik a sok napsütést, a szél több helyen erős marad, 25 fok lesz a csúcs.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővérpince Sopron termelői borkimérése. Komárom, Mártírokutya 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És mindig csak a legjobb slágerekkel is egyben. Hello, bello, szép délutánt mindenkinek, remélem jól érzitek magatokat eme nyári délutánon, bár elvileg frissítő záporunk is lesz majd, még hogyha megyénkre igazából csak egy aprócska sárgariasztás is van érvényben, ellentétben mondjuk például a Vas vagy Zala megyével. Szóval szép napsütéses idő, és kiváló sláger mellé, Hossal és Dzsá Dzsával, ami

slágerekkel, és képzeljétek el, hogy időnként sztárinfokkal. Na most pont egy ilyennel folytatjuk. És ezen sztárinfok között felcsendül például Victoria Beckham lánya, aki a 14 éves Harper, és hát kifosztotta édesanyja ruhatárát. Úgyhogy ellopta egy nagyon drága ruháját, egy ilyen barna virágmintás sifon ruháról van szó, amit egyébként korábban már Victoria Beckham is viselte a nyaralás alatt, úgyhogy hát úgy tűnik, hogy ezt a nyári darabot egy túlméretezett napszemüveggel nélkül hordta Harper, egyébként pedig a Beckham család a spanyol szigeten, egy spanyol szigeten, ha jól tudom, akkor Ibizán nyaral. Így is van, bizony. Közben látom a képeket is róla. Hát megértem, én is el tudnék viselni egy ibizai kirándulást, de szerintem nagyon sokan vagyunk még ezzel így. Szerintem, ha azt mondanám, hogy tegyétek fel a kezeteket, akkor most mindenki lendíteni a karját fölfelé, hogy én vagyok az, aki itt én most mennék Ibizára. És bizony, szerintem tényleg nagyon sokan vagyunk. Na mindegy, hát megvan nekünk ez a szép magyar nyarunk is, így május vége felé is, és egyébként nagyjából a nap végéig azért erre számolhatunk, hogy az időjárás jelentésben hallhattátok Kittitől, mert természetesen folyamatosan update-elünk titeket mindenféle friss információkkal. Itt teszünk amúgy a közlekedés esetében, és hogy hamarosan ezzel megyünk tovább. Viszont most Grumi és Tyler Show, valamint a Fire érkezik.

Ti még mindig a Forrás Rádiót hallgatjátok, még mindig csak slágerekkel, és megyünk is tovább, mégpedig Jessica Albával, illetve az ő párjával, Dani Ramirez-zel, vagy Dani, ha jobban tetszik úgy. Miami Beach-re utazunk, sajnos csak átmenetileg, meg áttételesen. A 45 éves színésznőt és a 33 éves párját május 24-én fotózták le, amint a parton lazultak, Dani pedig jól félmeszkóba, hogy azt kell, Miami Beach partjain, és hát jó színben is van. Egyébként Dani Ramirez-t onnan ismerhetitek, hogy a Top Gun Maverick-ben láthattátok, vagy az Amerika Kapitány Szép új világ című filmben, de feltűnt például a Sólyom és a Télkatonája, vagy éppen a Last of Us-ban is, úgyhogy onnan ismerhetitek őt. Hát Jessica Alba az ő párja, és hát sokan valószínűleg irigyek Jessica Albára, én például Danire vagyok egy picit irigy, ha már itt tartunk. Na de, kinek mi? Despacito, ha már a latin hangulat megvolt, akkor szerintem folytassuk Luis Fonsival és Daddy Yankee-vel, meg Justin Bieberrel egy közel 10 éves sláker jön, Jézus, Atya, Úristen. Na mindegy, örökzöld, itt a Despacito.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: No és akkor nézzünk is rögvest végig a pályán. Mi a pálya? Az autópálya, ugye, hogy a klasszikus dal mondja. Hát az van, hogy a Hegyeshalom felé vezető oldalon Biatorbágynál egy műszaki hibás autó vesztegel, 18-as kilométernél emiatt pedig egy sáv járató, itt 3 kilométeres torlódás alakult ki. Momentán erre kell felkészülnötök. És akkor nézzünk rá a térképre. Ugye korábban történt egy baleset Nagy Igván térségében, annak már a torlódásos nyoma teljesen eltűnt. Tehát most már nincsen, feloszlott és csend és nyugalom van, és meglepően egész jó a forgalom azóta. Én még arra számítottam, hogy azért ilyenkor még egy kevésről be kell számolnom, de hála jó Istennek erről szó sincsen. Ami az autópálya további részeit illeti, Budapest felé a forgalom viszonylag közepes tempójú, és nem tűnik úgy, hogy fennakadás lenne még a kamionos sávon sem, úgyhogy egyelőre ott is teljes mértékben használható minden. Egyes főút Budapest felé picit forgalmasabb ugyan, de igazából jelentőség teljesebb torlódás ott nagyjából Biatorbágy térségéig nem várható, úgyhogy ez is így teljesen rendben van. Csend és nyugalom honol tehát vármegye szerte, illetve a környékbeli utakon, és nyilvánvalóan a nagyobb városokban most már egyre élénkebb, főképpen a város központokban a forgalom, nyilvánvalóan az mindenféle jövésmenés, munkából, suliból, stb. Szóval készüljetek fel egymásra is, akár így is mondhatom. És hogyha láttok valamit, akkor a 0620 978 985-re küldjétek el nekünk. Nagyon szépen köszönjük, balesetmentes jó utat!

Shut Up and Dance. Na jó, egy kicsi tánc azért ránk fér, nem? A Walk the Moon-t hallottátok itt a Forrás Rádióban, mindig veled csak slágerekkel. Hamarosan pedig itt jön a hírekkel, de én inkább zenére váltanám azt az időt, ami addig hátra van, úgyhogy Majka, Dua Lipa, Ilia, előtte pedig Maliar érkezik. Ez a Together We Shine. Feel the

0: akkor elérkeztünk az óra végéhez. Kitti jön a hírekkel, mi pedig folytatjuk a következő órában Felix Jénnel és Sophie Ellis Bextorral. Jön mindjárt a Ready for Your Love. I'm ready for your love.
1: A tévémaci nem hoz lázba, míg este is pörögnél. Mondjuk a megoldás. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítása több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros. Akácfa utca 31.
3: Nyár van. Május 30-án nagyon szeretnénk megadni a nyár kezdő hangulatát. Az Észak-Komáromi Erőd színpadán a legangyalibb hang Rúzsa Magdi. Slágerek, libabőr és felejthetetlen pillanatok minden dobbanásban. A jegyek már elérhetőek a vanticket.hu oldalon. Május 30-a Észak-Komáromi Erőd Rúzsa Magdi koncert. Tényleg létezik. Ott találkozunk.
4: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 4 óra lesz 3 perc múlva, köszöntöm Önöket. Felállt az Osztrák-Magyar Tárcaközi Bizottság az aszbesztszennyezés ügyében. Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. Dokumentumfilm bemutató lesz ma Tatán. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. Felállt az Osztrák-Magyar Tárcaközi Bizottság a magyarországi aszbesztszennyezés ügyében, közölte Köböl Anita kormány szóvivő szerdán. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a kormányhivatalok vizsgálják, hogy a lakosság által bevitt kőzet minták mekkora szennyeződést mutatnak. Köböl Anita elmondta, a kormány célja, hogy mi hamarabb megkezdődjön a lakosság egészségügyi monitoringja. A lakossági tájékoztatásra egy honlapot hoztak létre, mondta, ahol az emberek fontos információkat találnak a szennyezésről és arról, hogy annak kivizsgálása most hol tart. A kormány a szennyező fizet elvet fogja érvényesíteni az ügyben, jelentette ki a kormány szóvivő. A nyári szünidőben kibővített hősképző programmal vár minden az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalt az Országos Mentőszolgálat. Az Országos Mentőszolgálat azt közölte az MTI-vel, hogy 2018-ban indult a mentők hősképző programja, melynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki annak reményében, hogy a szünidő a középiskolások és egyetemisták számára is lehetővé teszi a 2-3 órás foglalkozásokon való részvételt, tették hozzá. A képzések helyszíneiről, időpontjairól és a jelentkezés feltételeiről a www.mentők.hu/hősképzés plusz oldalon lehet tájékozódni. A mai napon az út címmel mutatják be Tatán Dóbiás Ákos dokumentumfilmjét 17 órától a Magyari Házban. A belépés ingyenes, várják az érdeklődőket. Gyereknapi ízek és portékák program lesz Tatabánya Alsógallán. Május 28-án holnap 15 órakor kezdődik az esemény. A gyerekprogramok 16 órától és egészen 18 óráig tartanak. Zenél harmonikán Balog János. A helyszín az Alsógallai Tájház udvara. A rendezvény rossz idő esetén elmarad.
0: Időjárás.
1: A napsütés után megnövekszik a gomoly felhőzet és északkeleten, valamint délnyugaton záporok, zivatarok alakulnak ki. Estétől nagy területen lesz erős az északnyugati szél. 32-33 fok körül tetőzik a májusi kánikula. Holnap csak fátyol felhők szűrik a sok napsütést, a szél több helyen erős marad. 25 fok lesz a csúcs.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Köszi szépen az infókat, Kitti, nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek. Már fél időnél járunk, és egy picit ugyan felhősebb lett az időjárás, de azt mondják, hogy eső errefele nem nagyon várható még egyelőre. Hát meglátjuk majd, hogy hogy alakul. Viszont nem időjárás fogok nektek jelenteni, hanem leginkább hangulatot, és abból is a legjobb zenéket társítjuk hozzá. Most éppen Felix Jénnel.

Háborgó mélység, abból is a negyedik. Hihetetlen, de tényleg van belőle negyedik, ráadásul most már nem is annyira mostani, mert 2023-as. Ti pedig a Forrás Rádiót hallgatjátok mindig vele csak slágerekkel, és természetesen ezek között is útinformokkal. Például útinform közé tartozik pedig az is, hogy jelen pillanatban minden nyugis, békés, és úgy van, ahogy annak lennie kell. Ha pedig kukkoló trafipaxot láttok, akkor nyugodtan jelezhetitek. Így tett például Kitti, és azt mondta, hogy 8-19-es út, főképpen ugye környe irányába az autópályát elhagyva, ott már bizony kukkolnak a rendőrök, hogy mérnek-e, azt nem lehet tudni, de ott vannak. Köszönjük szépen az információt. Persze nem csak a rendőri jelenlét miatt érdemes betartani mindenféle közlekedési szabályt, csak úgy mondom, hanem egyébként is. A 13-as számú főútról pedig már mi magunk jelentjük, hogy ott bizony, hát belebotolhattok a rendőrségbe szintén, Csémtől északi irányba, hát majdnem, hogy már az M1-estől túl, sőt, túl is az M1-esen, ahogy látom, úgyhogy ott bizony-bizony már szintén belebotlódhattok egy rendőri ellenőrzésbe. Képzeljétek el, nekem most 8 évet kellett várnom arra, hogy belebotlódjak egy ilyen rendőri ellenőrzésbe Budapesten, életem első szondáztatása sikerült, jó kis filmmódszer, megállítasz, fújnak, mennek tovább, hogyha mehetnek, mert hát ketten nem voltak túl szerencsések, és hát bevallom őszintén, ez nem igazán szerencsém múlik, úgyhogy hát így jártak, nem vezetünk, ha iszunk, ugye bár ez egy alapszabály. És erről volt szó egyébként a Buenos Morgenben is a múlt héten, nézzétek vissza a Facebook oldalunkat, van ott egy érdekes videó ezzel kapcsolatban, sőt nem is egy. Gordóval és Rainier Zonneveldel folytatjuk, most jön a Loco Loco, aztán pedig David Guetta veszi át a stafétát a One Republic-kal közösen, az I Don't Wanna Wait érkezik.

0: Saint, ez volt David Guetta és a One Republic közös itt a Forrás Rádióban, csak slágerek közepette, és hogyha már beszéltem az előbb a szondáztatásról, és a, hát az általunk elvégzett szondáztatásról is, amit megláthattok a Facebook oldalunkon, itt megtekintetek, abban most kaptok egy kis hangbéli részletet is, mert hogy a múlt héten itt járt nálunk a rendőrség, és teszteltük a részek szemüveget, meg volt egy szonda is, mi most az utóbbiból hoztuk el nektek azt az aprócska részletet, amely ezt a pillanatot idézi fel.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Na, visszatértünk a stúdióba. Andi, tiéd a főszerep. Ugye azt mondtad, hogy nem tudod, mi lesz, hát választhatsz. Monseri meg Dianess cukor.
3: Nem Monserit.
4: De várjál viszont, amíg itt azt Andi szerintem bontogatja, meg befalja, addig szondáztassunk már meg téged, Ádi, jó?
2: Igen, amíg Andi falatozik.
4: Megkérném akkor Anikót, hogy akkor addig fújasson egy szondát veled.
2: Közel ugye 3 órája, mondjuk 2 és 3/4 órája fogyasztottam, és nekem az volt a prekoncepcióm, hogy ebből már nem lesz semmi.
4: Én arrébb megyek.
2: Azért nem, mert ugye egy ebéd után, hát én 3 órával már indultam el autóval, annyi, hogy összesen egy banánt reggeliztem, tehát ennyi a különbség. Hol a mikrofonunk? Ott van nálad. Jó, akkor jövök.
5: Jó, annyi, hogy ugye egy steril csőt raktam rá, tehát, hogy Andinak a kívánsága, hogy be lehessen kapni, teljesülni fog, úgyhogy igen, ez ilyen bakapós, igen. Aha. Jó, hosszan fújni, sipolni fog a készülék, és egy ilyen kis kattanást fog. Jól vagy?
2: Nem, igen, jól vagyok, csak hogy próbálom úgy oldalra rakni a leheletemet, hogy hát, ha nem fújjon bele. Igen, a tiszta levegőből küldök, oké? Okay?
5: Nincs trükközés. Jó, na, akkor mehet. Jó, bekapjuk.
2: Mindig csodálom, hogy aki ezt csinálja. Bocsánat, csak nehezen bírok.
5: Nem adom oda, jó? Senkinek nem adjuk oda.
2: De reflexban nyúlsz, hogy nyújtanak. Nem, hogy az van, hogy, tehát, hogy nekem az úgy fáj, hogyha nem beszéletek egy percig. Tehát, hogy akkor mindig csodálom, akiknek ez nem sikerül. Na,
5: fújjunk!
2: Ja, nem fogom. Bocs, okay. bocs!
5: Bekapjuk, fújjuk. Fújjuk még. Jó.
2: Kattant.
5: Analizál.
2: Na várjál, akkor most analizál a szerkentyű. 0-0-0?
5: És nullás, igen.
2: 2:45, azért egy kicsit paráztam, tehát annyira nem hittem magamban, mint mondtam, mert ugye tényleg szinte éj gyomorra.
3: Biztos, hogy alkoholos sört ittál?
2: Egészen biztos. Egészen biztos, nem is esett jól, kicsit korán volt, de hogy akkor ezek szerint a 3 óra a 90 kilómmal, hogyha ilyen necces körülmények között is elég volt, akkor valószínűleg egy pörköltes ebéd után működnie kéne. Jó, ennek örülök. Andi, kaptál egy csövet. Andi, a mikrofont fogjátok meg, mert...
4: Végre jó, a bekapós szonda, igen, csőcsere volt, mint a szoriban.
3: De látjátok, hogy van ilyen szonda, hogy bekapós?
5: Igen, neked pont most.
2: Megnézem, hogy nyúl-e utána. Várja. Igen, kalibrálják a szondát.
4: Tehát téged az érdekel, hogy Andi, hogy kapja be.
2: Egy Dianess cukornál tartunk?
4: Egy Monserinél.
3: Egy Monserit tettem, csak egy...
2: Aha, kattan. Be a mikrofonba.
3: Aha, Andi, itt már biztos, mikrofon. Hogy lesz.
2: Andi, tartsd a mikrofont, ja. Gondolkodik a gép.
5: Gondolkodik, tehát itt már sejtjük, hogy valamit lehet, hogy...
3: Aha. 1.28. Vagy 0.28.
5: Most ez az az érték, ez nem a hiteles. Tehát, hogy ilyenkor bejön velünk Andi a kapitányságra, hogyha vezetett. De ez már egy bűncselekmény érték.
2: Komolyan, ez kemény. Egy
5: bent
2: darab.
5: Nem fog ennyit mutatni,
2: okay.
5: Mert nyilván ez most egy csokis valamiről beszélünk, de azért ez már
2: egy darab.
5: Egy darab, igen.
2: Ez nagyon kemény. Erre azért nem számítottam. Tehát azt gondoltam, hogy 2-3-at meg kell lenned.
4: Uh-huh. Én is azt
3: ez
4: hittem.
3: Durva.
1: Buenos morgen! Minden

0: Light Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tűzoltó gyerek nap Dorogon. Gyere május 30-án Dorogra, a Richter-Gedeon Esztergomi úti nagy parkolójába. Reggel 9-kor hatalmas szirénázással kezdünk. Nézzünk bele együtt a tűzoltók mindennapjaiba. Lehetőség lesz valódi tűzoltásra is. Ügyességi feladatokkal, rajzversennyel várunk minden kicsit és nagyot. Május 30, Richter tűzoltó gyerek nap, Dorog.
3: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG3 már 6.399.000 forinttól, vagy személyre szabott egyedi kedvezménnyel lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG3. Géringer Automotor Kft. Komárom, Báthori út 1.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n.
3: MG. Find your more. Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagy kereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
1: Ez reklám volt.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Jason Steinberg néven még Avicii készített ezt a dalt 16 évvel ezelőtt, itt a Forrás Rádióban pedig ezt hallottátok most, és persze a sztárpletyókat sem hanyagoljuk, mert miért hanyagolnánk ráadásul. Na, hát beszéltünk itt már a ruhalenyúlásról, beszéltünk itt már minden olyan más dologról, ami tényleg így beleugorhatott, viszont 18 év után az amerikai Pite sztár hát válik. 18 év után Jason Biggs válik, mégpedig Jenny Molentől. Derültékből villámcsapás tulajdonképpen ez. Biggs ugyanis 18 év után döntött a szinglélet mellett, mint kiderült, meglepően profán oka volt ennek. Jason egyértelműen változott a fogyása óta. Nagyon lefogyott, és ez egyértelműen jót tett az egójának. Szerintem nem akart ennyit fogyni, de megtörtént, és büszke a végeredményre, mint mindenki, aki megszabadul 20 kilótól. És amúgy tényleg megnéztem, hogy hogy néz ki Jason Biggs, ugye gymről beszélünk, hogyha valakinek így nincs meg, és talán így egy picit jobb képet kap róla, hogy kiről van szó. Hát nagyon durva. Nagyon durva egyébként. Én nem is gondoltam volna róla, hogy alapvetően van rajta túlsúly. Most tényleg ilyen kis pálcika ember lett. Hát nem tudom. Én nem vagyok hölgy, hogy mondjuk ebben úgy tudjak dönteni, hogy hogy néz ki most, és mennyire jó fazon. De nézzétek meg, hölgyek, döntsétek el, hogy lennétek-e a Pite? Nem tudom. Na a lényeg, hogy most Jason életében több volt a stressz, mint Jennyében, és azt mondja, hogy ez így egy éket vert kettőjük közé, legalábbis egy forrás ezt mondja. Hát ez van. Phil Fulnerrel folytatjuk most, jön a Miami Pap, aztán pedig Regál Lili és Chris

Megint közeleg az óra vége, ez pedig megint azt jelenti, hogy Hír és Kitti egyben, kéz a kézben járva követi majd egymást, illetve nem is követi, hanem tulajdonképpen majd így érkeznek egymás után. Viszont még van egy apró pici időnk erre az időszakra, úgyhogy ezt én jól ki is használom, mit szóltok hozzá. Zenélünk még egy keveset, mégpedig a következő dalokkal érkezik példának okáért a híres neves Dash és Young Fly Omama, valamint meghallgatunk még egy Purple Disco Machine dalt is, ne menjetek sehova. Bella.

0: There She Goes, Cyrillel, Moonlight-tal és a La című formációval itt a Forrás Rádióban. Ez az óra véget ért, viszont jön még Kitty a hírekkel, infokkal. Őt pedig majd a Rudimental Khalid közös követi, mindjárt pörög az All I Know.
1: Koktélról van szó, mindig számít a jó arány.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS.
2: Gieringer Automotor Kft. Komárom. Bátori út 1.
1: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
3: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 5 óra lesz 3 perc múlva, köszöntöm Önöket. A MOL Tatabánya KC ünnepélyes fogadására kerül sor Tatabányán, gyermeknapi mulatság lesz Bábolnán, 3 éves projekt indult uniós támogatással a hólyagrák megelőzésére. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. A MOL Tatabánya KC ünnepélyes fogadására kerül sor Tatabányán június 1-én 15 órától az Árpád téren. A csapat történelmi szezon tudhat maga mögött, bajnoki bronzérmet szerzett, ezüstérmes lett a Magyar Kupában, valamint bejutott az Európa Kupa döntőjébe is. Ezek az eredmények nem csak a klub, hanem egész Tatabánya számára hatalmas büszkeséget jelentenek. Az ünnepélyes fogadás során lehetőség nyílik arra, hogy együtt köszöntse mindenki a játékosokat és a szakmai stábot. Az eseményen lesz ünnepélyes köszöntő, díjátadó, közös ünneplés, autogramosztás, valamint közös fotózás is várja az érdeklődőket. A program várható kezdése 15 óra, azonban a csapat hazaérkezése befolyásolhatja a pontos kezdési időpontot. Várnak mindenkit szeretettel tehát június 1-én a Tatabányai Árpád téren. 3 éves projekt indult uniós támogatással a hólyagrák megelőzésére az Európai Urológiai Társaság vezetésével, a magyar, a görög és a lengyel szakmai szervezet, valamint két nemzetközi betegszervezet részvételével. Ez az 5. leggyakoribb rákfajta Európában, közölte a Magyar Urológusok Társasága az MTI-vel. Május a hólyagrák elleni figyelemfelhívás hónapja, amelynek célja, hogy ráirányítja a figyelmet erre a gyakori, mégis sokszor későn felismert daganatos betegségre. Hazánkban évente mintegy 3000 új esetet diagnosztizálnak, ami európai összehasonlításban is magas. A kampányhoz kapcsolódva a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudomány Egyetem urológiai klinikáján, valamint a budapesti Péterfi Sándor utcai kórház rendelőintézet urológiai osztályán június 11-én 15 órakor szűrést tartanak az 50 év feletti erősen dohányzó betegeknek, akik ingyenesen vehetnek részt ultrahang és vizelet csík vizsgálaton. A fogászati ellátásról gondoskodó cég tájékoztatása szerint környén május 28-án és 29-én, vagyis csütörtökön és pénteken továbbképzés miatt változik a rendelési idő. Május 28-án, vagyis holnap 15 és 17 óra között, május 29-én 10 és dél között fogadják a betegeket a környe Alkotmány utca 32-es szám alatti rendelőben, helyettesít dr. Veréb Attila. Gyermeknapi mulatság lesz Bábolnán, május 30-án délelőtt 9 órától délig várják a gyerekeket és szüleiket a szabadidőparkban, ahol lesz többek között ugrálóvár, homokképkészítés, fajátékok, ijászkodás és gólyalábas gyerekműsor is. Emellett lesznek kint tűzoltó, rendőr és polgárőr, autók is, amikbe be lehet ülni. A programokon való részvétel ingyenes.
0: Időjárás.
1: Északnyugat felől komoly felhők érkeznek és képződnek, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Sokfelé megérénkül, néhol meg is erősödik a szél. A hőmérséklet 29 és 32 fok között alakul, késő estére 18 és 26 fok közé hűl le a levegő. Holnap derült napos idő várható, legfeljebb kevés komoly felhővel, csapadék nem lesz.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És immáron pontban 5 órakor megint csak a délutáni csúcsot halljátok Kitti után, ebben az órában is a mikrofonnál Bálint Lászlóval. Képzeljétek el, hogy megint jönnek az érdekességek, egy picit visszakukkantunk majd az időkerekes segítségével a Buenos Morgan egy korábbi adására, sőt, mi több, némi sztárinfót is kaptok, meg persze közlekedését is. Előtte viszont rudimentállal indítunk, itt van az All I Know.

Fire. Wookie és a Ring of Fire, ti pedig a Forrás Rádiót hallgatjátok, csak slágerekkel, amelyekkel tényleg tel is tele vagyunk. Közlekedési információkat azért azok nektek közben, mert hogy az M1-es autópálya kalandjai folytatódnak, jelen pillanatban viszont azt kell mondjam, hogy nyugalom, csend és béke honol, ránk fért a délutáni két baleset után, úgyhogy most már azért azt kell mondjam nektek, hogy Nagy Igmán térségében is tök jól lehet haladni az autópálya mindkét irányába. Ami pedig Tatabánya térségét illeti, ugye szokásos terelés kezdésnél, egyelőre a kamionos sáv, illetve a kamionosok számára is azt tudom mondani, hogy a kamionos sáv járató, a terelt sáv meg pláne. A közbenső településekre, Tatabánya és Budapest közötti településekre vonatkozóan pedig a főút kapcsán azt tudom nektek elmondani, hogy egy mérsékelt, mondhatni hazafelé tartó forgalom tapasztalható, fennakadás nincs, baleset nincs, úgyhogy minden rendben van. Rendőri jelenlétről kaptunk még korábban Csím térségéből bejelentést a 13-as számú főútról, illetve Tatán is lehet tapasztalni környe irányába az ipari park felé hasonló tevékenységet. De nem csak azért kell betartani a közlekedési szabályokat, mert éppenséggel nézik a kékek, hanem azért, mert nyilvánvalóan így biztonságos a közlekedés, úgyhogy csak óvatosan, és ha valami plusz infótok van, akkor tudjátok a számunkat 0620 978 985, ami pedig a hazai kedvenceket illeti, BSV van itt, ez a Ha mennie kell.

0: szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG3 már 6.399.000 forinttól, vagy személyre szabott egyedi kedvezménnyel lehet a tiéd. Menő dizájn, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG3. Géringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n.
1: MG. Find your more.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven alul

0: Talk to you later, lesz ilyen is. Holly Mollyt viszont most hallottátok itt a Forrás Rádióban, ahol viszont visszatekerik az idő kerekét, és az ígéretemhez szíven egy korábbi Buenos Morgan adásból idézünk nektek, mégpedig a műfogsorvétel, hát különös kalamajkájáról és kalandjáról lesz szó, amit Áditól és Anditól hallhattok leginkább. Szóval ez érkezik, aztán pedig a Freemasons és a Love on My Mind 2006-ból.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Naphíre rovat Andinál.
3: De rendőrségi hírrel megyünk tovább, szóval igazából.
2: Gondoltam, hogy ez jó lesz. Igen? Mit van?
3: Hát, képzétek el, hát, hogy erről is nagyon sokat szoktunk beszélni amúgy velük, hogy az online PSD-re mit tegyünk, meg mit ne, meg hogy hogy figyeljünk oda a, hát eleve az értékeinkre, meg hogy kiktől rendelünk. És hát most egy szegény férfi pórul járt, mert műfogsort szeretett volna rendelni.
2: Online?
4: A marketplace-ről?
3: Online, igen.
2: De ezt hogy?
4: Ja, használtad?
2: De nem ilyen ezért csalcsog volt, ami a játékboltban van, hogy így megy
3: és... Ja, amit így felhúzol, és akkor így...
4: Alig használt műfogsor eladó? Ez nagyon abszurd.
3: Igen, ez eléggé, igen, kicsit. Nem, én sem tudom, remélem, hogy erre Origit akart magának venni, és nem használtat, mert...
4: Megmostuk.
3: Mert ha használtad, akkor az...
4: Úgy gyerekek.
3: Több problémát is felvett.
4: Kimostuk 90 fokon a mosógépbe.
2: De és akkor így, itt is az van, mint ahogyan, hogyha akarom érzékeltetni mondjuk egy porcelán szoborról, hogy mekkora mérete, hogy mellé rakok egy sportszeletet, vagy valamit, hogy lehessen látni, vagy akkor mit raksz egy fogsor mellé, hogy tud, hogy a másik szájába is jó? Mivel érzékeltetem?
3: Na hát én ezért nem értem ezt egyébként, hogy...
4: Fogkefé.
2: Vannak ötleteid?
4: Vannak alternatív ötleteim.
2: Okay. Mit nem értesz?
3: Hát azt, hogy ezeket általában az ember szájára tervezik. Igen. Tehát, hogy a te fogsorodra, vagy a szájberendezésedre. Aha. Érted? Tehát, hogy lehet ilyet interneten keresztül, még akkor is, hogyha ez zsírúj.
4: Hát igen, ez egész úgy, ahogy van, abszolút.
2: Hát szerintem bele kell vele harapni valamibe, ami egységméretű mindenhol. Tehát mondjuk egy kiló zsír mindenhol ugyanúgy néz ki, abba beleharapsz
3: de
2: a fogsorra.
3: De nincs egységes fogsor.
2: Hát de nem, te, aki eladod.
3: Ja, én. Ja.
2: Beleharapsz valamibe vele a zsírba, és akkor lefotózod a zsírt, és akkor valaki a másik oldalon vesz egy ugyanolyan zsírt, beleharap, és hogyha egyformák
3: ja, lyukak,
2: akkor tudja, hogy jó a fog.
3: De a zsír az elolvad.
2: Hát ilyen kocka zsír.
4: Az kocka zsír? Vagy akkor mi a... Sőt, kocka vaj.
2: Mi az a... Mi az a...
3: Miért pont a zsír? Annyi minden más eszedbe jutott, hogy
2: az egy kocka.
3: Alma.
2: Emlékszem, amikor Norbi mutatta, hogy hány kocka zsírt fogysz le, hogyha csinálod a tornát. De akkor mi a... Van ez a... A másik, ami eszembe jutott, ez a Lenin szalonna volt? Ez a lekvár. Az is így, ez a kocsonyás.
4: Ja, ez az.
2: Azt hiszem, az volt a neve. Ezek nekem, mert az alma...
3: A brésajtra gondolsz? Vagy
2: nem.
3: Bírsalmasajt.
4: Nem, ez ilyen lekvár, ilyen. Én tudom, mire gondol.
3: Új.
2: De nem az alma, nem jó, mert ez mindenhol más. Tehát olyan dolgot kell találnod, amiből te is meg tudsz venni egyet, meg én is Afganisztánban.
4: És
2: egyforma lesz.
3: Ja, hogy egy teljesen egyforma.
2: Igen,
3: hát
2: zsír
3: akkor igen, akkor
2: van.
3: A zsír meg a vaj.
2: Ennyi.
3: Tehát ez a kettő, ami marad.
2: Na, tehát így kell hirdetni, ha valaki ezen gondolkozott, akkor ezt megoldottuk.
3: Na,
4: de
3: várjál,
4: de mi a sztori vége? Tehát, hogy oké, akart rendelni
3: ja,
4: egy műfogsort.
3: Szóval igen, ki is fizette előre, és hát pár műanyag fogat kapott helyette.
2: No. És csak úgy beszorva, tehát hogy nem is volt aha, rendezve.
3: Igen.
4: Hát lehet, hogy nem olvastál az apróvetős részt, oda volt írva, hogy Mónika Show szereplőknek ajánlott. És akkor 3-4 elég, tehát az random helyre beteszed, kész vagy.
2: Vagy nem lehet, hogy az IKEA-tól rendelte?
3: És akkor is az én muszkócsal. Ja, ilyen összeszerelős. Igen, tényleg, de jó.
1: Buenos Morgan, minden

Tonzaná és a Dance Monkey itt a Forrás Rádióban csak slágerekkel, és az a helyzet, hogy a délutáni csúcs végére értünk. Szóval köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Az elmúlt órákban Bálint Lászlót hallottátok, következik Zimmerer Tamás, és persze vele együtt a Charter egészen 8 óráig. 8 órától pedig megint csak a Mixeké a főszerep, amikor is majd Spider Ghost barátom zenél nektek 2 órán keresztül, és hogyha éppenséggel korán kellő üzemmódba vagytok, akkor jól meghallgathatjátok még egyszer az ismétlés 4 és 6 óra között hajnalban is, amikor, mármint reggel 6-kor pedig a Buenos Morgan váltja majd ezt a remek mix összeállítást. Én pedig még egyszer köszi a figyelmet, holnap 2-kor pedig megint csak Talim, addig és türelem, legyetek jók vagy rosszak, rajtatok múlik, hogy melyik. Ciao.

0: amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
2: Június 6-án, szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik teraszon.
1: Az Ördöge van Piknik teraszon.
2: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van Piknik terasz.
1: Baj, Ördöge van Piknik terasz.
2: Tali ott!
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 6 óra előtt, köszöntöm Önöket. Idén már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászorulók támogatására a palack visszaváltásokból. Elindulhat a helyreállítása a tiszaújvárosi robbanás után. Befőttes üvegbe rejtett aranyérmeket találtak a Veszprém érseki palota pincéjének megújításakor. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Elhárult a közvetlen baleset veszélye a MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén, ahol még pénteken történt robbanás. A közlemény szerint elindulhatnak az üzem helyreállításához szükséges munkálatok, miután az olajvállalat megkapta az ehhez szükséges hatósági engedélyeket, és felállította a munkálatokért felelős szakértői csapatát, írja a hiradó.hu. A MOL hozzátette, a balesetben megsérült dolgozók állapota folyamatosan javul, de továbbra is kórházi kezelésre szorulnak. A MOL Petrolkémia a tiszaújvárosi telephelyén az Olefin együzem újraindításakor történt robbanás május 22-én. A balesetben egy ember meghalt, az esetnek több súlyos sérültje is van. 2026 első felében már több mint 80 millió forint gyűlt össze rászoruló gyermekek és családok támogatására a palack visszaváltásokból, közölte a MOHU az MTI-vel. A közlemény szerint a MOHU repont automatáinál visszaváltók január 1-e és május 27-e között több mint 80 millió forintot ajánlottak fel jótékony célra a palack visszaváltásaik során. A támogatás a Mosolyra Váltó program keretében a Peter Cerny alapítvány a betegkora szülöttek gyógyításáért, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A MOHU mindenkit arra biztat, hogy visszaváltáskor továbbra is éljen az adományozás lehetőségével. A kedvezményezettek köre fél évente változik, így a fenti szervezetek június 30-áig támogathatók a Mosolyra Váltó programon keresztül, olvasható a közleményben. Több mint 100 aranyérmét találtak a régészek a veszprémi érseki palota pincéjének megújítása során. A különleges helyszínt az érdeklődők is megismerhetik majd, hiszen a 750 éves veszprémi érseki pincészet rendezvényeinek ad majd otthont, közölte az MTI-vel a várfelújítás kommunikációs partnere. Mint írták, a pince egyik sarkában körülbelül 40 cm mélyen aranyérmekkel megtöltött befőttes üveget találtak, amelyet a II. Világháború előtt rejthetett el valaki. A 105 érme Európa különböző országaiból származik, van közöttük magyar 10 és 20 koronás, német-svájci és francia érme is. A legrégebbieket az 1800-as évek első felében, a legújabbakat a 20. század 30-as éveiben verték. Május 31-én ismét a családoké és a közös élményeké lesz a főszerep Esztergomban. Egész nap ingyenes programokkal várják a kicsiket és nagyokat az Erzsébet Parkban. A rendezvényen színpadi műsorok, interaktív foglalkozások, látványos bemutatók és szabadtéri élményprogramok gondoskodnak a felhőtlen kikapcsolódásról. A részletes programot a visitesztergom.hu oldalon találják.
0: Időjárás.
1: Északnyugat felől komoly felhők érkeznek és képződnek, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, sokfelé megérénkül, néhol meg is erősödik a szél. A hőmérséklet 29 és 32 fok között alakul, késő estére 18 és 26 fok közé hűl le a levegő. Holnap derült napos idő várható, legfeljebb kevés komoly felhővel, csapadék nem lesz.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

Szép estét a zenei és a slágerlista őrülteknek, sziasztok! Indítom a Forrás Chartert, szerdán jönnek a hazai kedvencek, a Visszatekromat, és persze a 20. helyen a Kaigo és One Republic közös Chasing Paradise. Én Zimmerer Tamás vagyok, tartsatok velem!

Holap Chasing Paradise. Szép estét kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem a hazai kedvenceket, és ne felejtjétek, ma is jön a visszatekintő rovat. Itt lesz a következő órában a Train és a Drive-By. Jön majd Spider Ghost is, a Light Session 2 óráját tőle kapjátok, előtte pedig Tuti, Ray Dalton, a legbársonyosabb hangos rác is képviseli a legjobb dalokat. Találkozhattok majd Teddy Swims-el is, a legbrutálisabb torkú óriással, és itt lesznek veletek a Fastboy tesók, Felix, valamint Lucas is. No meg a Swish Disco is, mindjárt a brazil repül, elsőként pedig Regan Lily Chris Willis-szer, hiszen a Blue Heart ma a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és a hazai kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltést!

Csak a legújabbak, csak a legfrissebbek a Forrás Rádióban. I want you to stay. I want you to stay.

Boy, na és a Good Life az imént 3 évvel ezelőttről hoztam, egyébként pedig a 18. Ez a Charter, köszi, hogy itt vagy. Apropó, Fast Boy, a fiúk április elején dobták le a legújabb zenei bombájukat, ami a Beautiful Life címet kapta. A dalhoz készült vizuális anyag már is milliós megtekintéseknél jár, a Fast Boy YouTube csatornáján, a streaming platformokon pedig az összes fontos nyári playlistet azonban letarolta. Nos, ha engem kérdeztek, ez a track ott lesz az összes idei balatoni és tengerparti buli csúcspontján. Ez tuti, igazi, felemelő, hamisítatlan Fast Boy vibe. Na és hogy milyen vibe a Felix Jan valamint Shows Collab, ezt már is megtudjátok, mert hisz a 17.

köszönöm, hogy itt vagy. Egészen 8 óráig nem mással, mint a hazai kedvencekkel találkozol. Na és most Teddy Swims-el. Az úr nemrég egy rendkívül mély és exkluzív interjút adott a nemzetközi sajtónak, ami azonnal bejárta a bulvár oldalakat. Olyan őszinteséggel mesélt a hirtelen jött világhírné várny oldalairól, ami ritka a sztárvilágban. Beavatta a rajongókat a szorongásaiba, és elárulta, hogy a turnék pörgése közben hogyan próbálja megőrizni a józanságát. Azt mondta, idézem, sokan csak a csillogást látják, de én még mindig az a srác vagyok, aki a barátai kanapéján aludt. A terápia és a zene mentette meg az életemet. A rajongók persze világszerte imádják ezért a közvetlen sallangmentes stílusáért, például én is. Na jöjjön a The Dorral! A hazai listán a 13.

holnap mi lesz a sláger. Ez a Charter, a Forrás Rádió toplistája Zimmerer Tamással minden hétköznap este 6-tól 8-ig.

hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgés. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 7 óra, szép estét kívánok! A MOL Tatabánya KC ünnepélyes fogadására kerül sor Tatabányán. 3 éves projekt indult uniós támogatással a hólyagrák megelőzésére. Gyermeknapi mulatság lesz Bábolnán. Hozom a részleteket, a mikrofon mögött Nemes Kitti. A MOL Tatabánya KC ünnepélyes fogadására kerül sor Tatabányán június 1-én 15 órától az Árpád téren. A csapat történelmi szezon tudhat maga mögött, bajnoki bronzérmet szerzett, ezüstérmes lett a Magyar Kupában, valamint bejutott az Európa Kupa döntőjébe is. Ezek az eredmények nem csak a klub, hanem egész Tatabánya számára hatalmas büszkeséget jelentenek. Az ünnepélyes fogadás során lehetőség nyílik arra, hogy együtt köszöntse mindenki a játékosokat és a szakmai stábot. Az eseményen lesz ünnepélyes köszöntő, díjátadó, közös ünneplés, autogramosztás, valamint közös fotózás is várja az érdeklődőket. A program várható kezdése 15 óra, azonban a csapat hazaérkezése befolyásolhatja a pontos kezdési időpontot. Várnak mindenkit szeretettel, tehát június 1-én a Tatabányai Árpád téren. 3 éves projekt indult uniós támogatással a hólyagrák megelőzésére az Európai Urológiai Társaság vezetésével, a magyar, a görög és a lengyel szakmai szervezet, valamint 2 nemzetközi betegszervezet részvételével. Ez az 5. leggyakoribb rákfajta Európában, közölte a Magyar Urológusok Társasága az MTI-vel. Május a hólyagrák elleni figyelemfelhívás hónapja, amelynek célja, hogy ráirányítja a figyelmet erre a gyakori, mégis sokszor későn felismert daganatos betegségre. Hazánkban évente mintegy 3000 új esetet diagnosztizálnak, ami európai összehasonlításban is magas. A kampányhoz kapcsolódva a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudomány Egyetem urológiai klinikáján, valamint a budapesti Péterfi Sándor utcai kórház rendelőintézet urológiai osztályán június 11-én 15 órakor szűrést tartanak az 50 év feletti erősen dohányzó betegeknek, akik ingyenesen vehetnek részt ultrahang és vizelet csík vizsgálaton. A fogászati ellátásról gondoskodó cég tájékoztatása szerint környén május 28-án és 29-én, vagyis csütörtökön és pénteken továbbképzés miatt változik a rendelési idő. Május 28-án, vagyis holnap 15 és 17 óra között, május 29-én 10 és dél között fogadják a betegeket a környe Alkotmány utca 32-es szám alatti rendelőben, helyettesít dr. Veré Attila. Gyermeknapi mulatság lesz Bábolnán. Május 30-án délelőtt 9 órától délig várják a gyerekeket és szüleiket a szabadidőparkban, ahol lesz többek között ugrálóvár, homokképkészítés, fajátékok, íjászkodás és gólyalábas gyerekműsor is. Emellett lesznek kint tűzoltó, rendőr és polgárőr, autók is, amikbe be lehet ülni. A programokon való részvétel ingyenes.
0: Időjárás.
1: Az este folyamán dél felé mozog a labilis légtömeg, amely el is hagyja az ország térségét. Csütörtökön már front mögötti napsütéses, csapadékmentes idő következik. A hőmérséklet holnap reggel 11, délután pedig 23 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

tizedik a héten, Accent, Sarah és Misha Miller, a Don't Leave volt a tiétek. Szép estét kívánok mindenkinek, ma már másodszor, sziasztok! Folytatom a Forrás Chartert, szerda lévén a hazai kedvencekkel, no és mindjárt a Train dalával. Jön majd a Visszatek rovatban a Drive By, találkozhatsz Ray Daltonnal is, mindenképpen mesélek róla. No meg itt lesz a Spy the Ghost nevű úriember is, aki a Live Session 2 óráját hozza majd el nektek. Addig pedig Lady Gaga például, no meg Ed Sheeran, jön a kamera, na 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és a hazai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást, kellemes idő.

0: Ebben az órában már a legjobb tízet kapjátok. Forrás Charter, a Forrás Rádió slágerlistája a 8.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Csak slágerek. Ez a Forrás Rádió.

Dance a hetedikén Louis-val randiztatok, a Get Lucky repült, ez a charter. Köszönöm, hogy itt voltatok, maradjatok mindenképpen, mondom a menetrendet. Hétfő Európa, kedd Amerika, szerda hazai legjobbak, ez van ma, csütörtök internet, péntek Dance Chart, és ha már emlegettem a hazai listát, 2012 legyen a dátum, abban az évben ezen a héten a Train felvétele volt az első. Íme itt a

A Forrás Charter mutatja be a világ aktuális kedvenceit és az újdonságokat, amikre érdemes odafigyelni. És itt van

Shakira és Burna Boy közös az újdonsága, Dai Dai volt a tiétek. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter, hát persze, hogy a hazai listával. Köszi, hogy itt vagytok, nem sokára mesélek Ray Daltonról, addig viszont tuti Ed Sheeran, mert hogy az Azizam itt szerepel a 6. helyen.

Adolik, Ed Sheeran és az Azizam. Nem izom, zam. Na, hello, ez a forrás. Benne pedig a Charter egészen 8 óráig a hazai kedvencekkel. Itt pedig már is Lady Gagával varázsolunk. Ha van kedvetek, akkor készítsétek a cilindert.

A negyediken Taylor Swift-tel és a The Fate of Ophelia-val randiztál, most pedig mindjárt Ray Daltonnal fogsz. A Giga Star a közösségi oldalain is szuper titokzatos hangulatba került nemrég, és egyenesen az Instán üzent a követőinek. Ray megköszönte a rajongók elképesztő szeretetét, és elárulta, hogy az elmúlt időszakban rengeteg olyan dolgot ért el, ami nem sikerülhetett volna, ha tavaly nem mer besétálni az ismeretlenbe. Hozzátette, idézem, itt az idő, hogy belépjünk a 2026-os évbe, ez az év hatalmas lesz, üdözzük együtt a boldogságot. Nos, a benfentesek szerint ez a sokat mondó üzenet egy közeled vadonatúj nagy lemez előszele lehet. Úgyhogy felszülten figyeljük a fejleményeket, azt tuti! Te is, remélem, Ray Daltonnal megyünk tovább. A Blood Running az újdonság, a harmadik.

második, a Hertz és Purple Disco Machine közös Wonderful Life, te a Forrás Rádiót, benne pedig a Chartert hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy, ez a hazai lista, itt pedig már is az első helynél vagyunk. A Hypeton és Norma G. Martin közös az első. Igen.

0: tehát pörgettem. Holnap jövök egy újabb adaggal, itt lesznek majd a netes kedvencek. No és Leonie Greiner, alias Loé. A részletek holnap. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével. És Light Session-nel telik kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában a Spy the Ghost lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6-tól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen az idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao mindenkinek a viszont hallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session-höz pedig stúdió szórakozást. Sziasztok!
1: A Forrás Charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket. Jó éjszakát!

Az első ezen a héten a Hypaton és Norma Jean Martin közös Kylie Minogue egykoriával. Ez volt az Out of My Head. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmed az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint a hazai

0: túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Gyarapodott a Vérteserdő ZRT élőfa állománya tavaly. Interaktív meseelőadás lesz Tatabányán. Magabiztos győzelmet aratott a MOL Esztergom. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket. 2026. május 27-én, szerdán este 8 órakor. A Vérteserdő ZRT által kezelt 46 ezer hektárnyi állami erdőterület fa állományában 2025-ben közel 190 ezer köbméter növedék keletkezett. Ezzel az elmúlt 25-30 év eredményeként a kezelésükben lévő erdők élőfa készlete már mintegy 8,9 millió köbméter, közölte a társaság az MTI-vel. A tavalyi évet összegezve ismertették, hogy a társaság 124 ezer köbméter faanyagot termelt ki. Ez tűzifaként, a tatabányai távfűtés energia alapanyagaként, valamint fafeldolgozó üzemek alapanyagaként hasznosult. A rönkértékesítés megközelítette a 10 ezer köbmétert, a papír és rostlemez ipari értékesítés pedig 15 ezer köbmétert tett ki. A fiatal és középkorú erdőkben 2480 hektáron végeztek nevelővágásokat, amelyek az állományok stabilitását és ellenálló képességét javították. Kármegelőzést szolgáló, egészségügyi célú termelésekre 673 hektáron volt szükség, tarvágás 65 hektáron történt, jellemzően nemes nyárosokban és akácosokban. A társaság az őszi-tavaszi erdősítési időszakban 318 mázsa makkot vetett, és 1,1 millió csemetét ültetett el. Új erdőtelepítést 13 hektáron végeztek, 7 hektáron pedig korábbi telepítések aszálykárait pótolták. A jövő erdeinek utánpótlására az Agostyáni Arborétum csemetekertjében burkolt gyökerű, szárazságtűrő példányokat nevelnek. Ezek mintegy 300 hektáron segíthetik a természeti állapot javítását. A Vérteserdő ZRT a genetikai értékek megőrzése érdekében 2025-ben két új génrezervátumot jelölt ki, Molyhos Tölgyre 650, Virágos Kőrisre 300 hektáron. Emellett két új magtermő állomány jött létre, és 127 kiemelkedő tulajdonságú törzsfát azonosítottak. A társaság által kezelt erdők 20,7%-án, összesen 8700 hektáron már nem vágásos erdőfenntartás folyik. A tervek szerint ez az arány 2026-ban 25%-ra emelkedik, további 1000 hektár faanyagtermelést nem szolgáló erdő és 900 hektár örök erdő kijelölésével. A Vérteserdő három vadász területen összesen 28,5 ezer hektáron lát el vadgazdálkodási feladatokat. Tavaly kiemelt figyelmet kapott az afrikai sertéspestis terjedésének megelőzése. A mezőgazdasági területekre és a lakott térségekre nehezedő vadnyomás mérséklése érdekében 3400 vad került terítékre, ennek közel fele vaddisznó volt. A közjóléti és oktatási programok keretében közel 3100 diák vett részt erdőpedagógiai foglalkozásokon, az Agostyáni Arborétum látogató száma meghaladta a 10 000 főt. Kiemelt közösségi siker volt, hogy a Szárligetet Csákvárral összekötő erdei útszakasz elnyerte az év erdei kerékpár útja 2025 címet. A Vérteserdő ZRT, a Déli Gerecse, a Súri Bakonyalja, a Győr-Tatai teraszvidék és a Vérteshegység erdeit gondozza, Komárom-Esztergom, Fejér és kisrészben Győr-Moson-Sopron vármegyében mintegy 46.200 hektáron. A nyilvánosan elérhető cég beszámolók szerint a 125 főt foglalkoztató társaság 2024-ben 4,3 milliárd forint nettó árbevételt ért el, közel 45 millió forint adózott eredménnyel, 2025-ben pedig az előzetes adatok szerint 4,5 milliárd forint az árbevétel és 36 millió forint az adózott eredmény. A kora nyárias időjárás beköszöntével és a kerti munkák megkezdésével párhuzamosan jelentősen megnő a szabadtéri tüzek száma. Vannak időszakok, amikor tűzgyújtási tilalom is életbe léphet. Hogy ez pontosan mi, arról Körtvey Fáy Dina, tűzoltó főhadnagy, a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvívője beszélt a rádiónknak.
2: A szabadtéri tüzek száma minden tavasszal megemelkedik, illetve a nyári hőség idején is jellemzőek. A legtöbb ilyen eset a szabadtéri tüzek emberi mulasztás miatt következnek be. A tűzterjedését pedig elég nehéz megakadályozni, úgyhogy fontos, hogy elkerüljük ezeket a szabadtéri tüzeket. Tavasszal az okozza a gyors terjedést, hogy még nem zöldült ki úgy a növényzet, illetve a tavalyi évből még megmaradt a száraz növényzet. A szabadtéri tüzeknek az oltás nagyon időigényes, ezért fontos ezeknek a megelőzése. Fontos, hogy például, ha az erdőben járunk, ne dobjuk el a cigarettacsikket, ugyanúgy, ha az autóban utazunk, vagy vonatozunk, akkor se dobjuk ki az ablakon a cigarettacsikket, mert a száraz növényzet az pillanatokon belül meg fog gyulladni, illetve ne is szemeteljünk az erdőkben, már csak azért sem, mert az eldobott üveg, műanyag, fémhulladékok, azok összegyűjthetik a napsugarait, és mint egy nagyító meggyújtatják a környezetüket.
1: Május 28-án 10 és 11 óra között a Kóró és a Kismadár című interaktív magyar népmesét láthatják a Magyar Népmese Színház előadásában Tatabányán. Az ingyenes program a Tulipános Házban lesz. Vidám, nyáresti hangulat és latin ritmusok várják az érdeklődőket május 28-án 19 óra 30 perctől az Esztergomi Rögbi Klub teraszán. A Salsa de Morena Tánc Stúdió szabadtéri táncestjén mindenki megtalálhatja a helyét, akár táncolni érkezik, akár csak kikapcsolódna. A részvétel ingyenes, a szervezők ugyanakkor köszönettel fogadják a támogatásokat. És végül sport. Fantasztikus hangulatban magabiztos győzelmet aratott a 2025-26-os szezon utolsó hazai mérkőzésén a MOL Esztergom. Az esztergomiak május 24-én vasárnap 31-23-ra győzték le az Alba Fehérvár KC csapatát a női kézilabda NB1 25. fordulójában. A legeredményesebb hazai játékosok Kovács Anett és Faragó Lea voltak 6-6 góllal, Herceg Lili pedig nem csak védéseivel, hanem góljával is emlékezetessé tette az estét. A MOL Esztergom a szezon utolsó fordulójában, május 31-én vasárnap a Vasas SC otthonában lép pályára, írja a dorogimedence.hu. A hírperceket hallották Hittal Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session. A mai műsor rezidense Spike the Ghost.

szállunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. Club Session! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Még egy órát! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

Mára ennyi volt a Light Session. A parti hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Ha otthon vagy szombat este, de nem csak a Facebookot vagy az Instát pörget,

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.

ebben félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ring vele.

nincsen figyelmed. Bujakottal a titoromból, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmodgép, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a fél.

Nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itt-szert, a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.

0: Fiakadnak.
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: következő sláger garantáltan magyar. És garantáltan fülbemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Aznap éjjel egy icipici szerencsével.
0: A következő sláger garantáltan magyar. És garantáltan fülbemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig vele.

A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar

ahol nincs les és nincs piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.

Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az

Rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissít. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek,

amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden